0: Krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket, írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbe öltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Töklámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezöltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babona fajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
3: Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Baukó Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Rögtön 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Des Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Baukó Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.

0: itt a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondosapák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták levele a feleségük oldalbordáját. Sőt, mégsem nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: 97.5 All the time.

0: Választhattál?
1: Tudom, hogyan választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk.
2: Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

0: jöttem haza. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedrik Míra, Töreki Léna, Vörös Csenge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akiktől többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.
2: Mi a célja a Hős Benned Van programnak?
3: A Hős Benned Van azért jött létre, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek lesznek segíteni, tudnak és mernek segíteni. Ez tulajdonképpen a segítségnyújtásnak az alapjait tanítja meg játékos módon, otthon gyakorolható módon.
0: Ki vehet részt ebben a Hős Benned Van programban?
3: A Hős Benned Van programban, mint oktatók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
4: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig. Tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
5: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
3: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk, nagy betűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
6: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony-nagykarácsony ütemére kompresszálunk.
0: 97.5 Táskarádió.
7: Táskarádió.
0: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Hajnal Norton. Most bemutatjuk Cristiano Ronaldót, aki a semmiből lett világsztár. Ronaldo, teljes nevén Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 1985. február 5-én látta meg a napvilágot. Egy viszonylag szegény családból származik, volt, hogy éttermek ajtajánál kéregetett, hogy ételhez jusson.
1: 15 éves volt, mikor szívritmuszavart állapítottak meg nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy fel kell hagynia a labdarúgással. A csapat viszont mindenben támogatta a családot. Kényes lézerműtétre került sor, amely megoldotta a problémát, és így folytathatta a labdarúgást.
0: Sporting CP-nél kezdte el a pályafutását, az edzője pedig egy román edző volt, név szerint Bölöni László. Ennél a csapatnál a 2002-2003-as szezonban mutatkozhatott be. Ez alatt az idő alatt 31 meccsen 5 gólt ért el.
1: Következő klubja a Manchester United volt. 2003-tól 2009-ig játszott ebben a csapatban. Ez alatt a 6,5 év alatt összesen 196-szor lépett pályára, és 84-szer sikerült gólt szereznie.
0: Erre a tehetséges labdarúgóra már a Real Madrid is felfigyelt. A 2009-es évének nagy részét már a Realban töltötte. Karrierjének csúcspontját itt érte el, mivel 292 pályára lépéséből 311-szer juttatta a labdát a hálóba. 2018-ban azonban otthagyta a csapatot.
1: 2018. július 10-én az olasz Juventus gárdájához szerződött 100 millió euróért cserébe. További 12 millió eurós díjat, illetve egyéb pénzösszegeket adtak Ronaldo régebbi klubjainak. Nagyon jó barátja lett az argentin profinak, Paulo Dybalának.
0: 2021-ben Ronaldo úgy döntött, hogy visszatér a kezdetekhez, így visszaigazolt a Manchester Unitedba. Egyelőre 30 mérkőzése és 18 gólja van, ám ez még biztos gyarapodik, mivel a mai napig oszlopos tagja a csapatnak.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Yeah, my name is Victor.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
2: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
1: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
2: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
1: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
2: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
1: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
2: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
1: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
2: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatokat gyerekráccsal választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
1: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
2: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társas jelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
1: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
2: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
1: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes, az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
2: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
1: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
2: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
1: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
2: Írd meg nekünk kommentben.
3: Csak a top slágerek.
4: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Check it!
3: Éjjel-nappal.
5: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: Вторник, Платька. И шо ты
1: зарит? Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató, tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Sortész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körmend látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: 95 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948. áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedv csináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táska

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésével juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat, őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 ezer emberrel végez kígyómarás, és további 400 ezeret tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomáscsökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszerfejlesztés és ellenmérek kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Clevesnek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méreg termelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eleményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.

0: 97.5 a Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az zárkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelemhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése. Abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bőbeszédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak vízhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsen rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okokra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Elmai Szigül Barnabás. Mindennapjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek, nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon, az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonatai is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kabai Tamás. 2024-ben lesz 10 éve, hogy a BMW lerántotta a leplet az S1000R első nemzedékéről azzal a felkiáltással, hogy itt az RR Supersport gép csupasz kivitele.
1: Akkoriban igazi presztízs kérdés volt, hogy egy-egy gyártó meddig tudja fokozni a teljesítményt. Most viszont sokkal szofisztikáltabb csomagra van szükség ahhoz, hogy egy motor átütő legyen.
0: Mert hogy a második generációs S1000R abban a nem éppen egyszerű helyzetben van, hogy vetélytársai egytől egyik kivételes gépek. Olyan modellektől kell vásárlókat elcsábítania, mint például a MotoGP nagyvadak, hangján énekelő Aprilia Tuono V4-es, a kompresszoros Kawasaki ZH2-es, a légkalapásként emlegetett KTM 1290 Super Duke R, vagy a versenytechnikát használó Triumph Speed Triple.
1: A BMW koncepciója azonban kicsit eltér attól, amit a legtöbb márka képvisel ebben az elit klubban. Egyrészt nem egy karcsú gép, élőben annyira masszív és robosztus, hogy vetélytársai szinte törékenynek tűnnek mellette. A másik, ami fontos, hogy a BMW inkább kiegyensúlyozottságra törekedett. Hogy mit értek ez alatt? A hasonszőrű modellek annyira csúcsra vannak járatva, hogy a vezetőnek valamilyen szempontból kompromisszumot kell kötnie.
0: Ilyen például az utcára szinte nem való, betonkemény futómű, vagy akár az is, hogy nem lehet alacsony fordulaton felkapcsolni, mert a blokk csak felül él. Az S1000R 165 lóerős teljesítmény ellenére olyan finoman és egyenletesen adja le a teljesítményét, hogy nem ijesz rá a vezetőre. A legszűkebb fordítókban sem kell kuplunggal bűvészkedni, a 990 köbcentiméteres erőforrás ugyanis a nagysoros négyhengeresekre jellemző nyugalommal azonnali reakcióval húz alapjárattól.
1: Azonban szó sincs arról, hogy a BMW egy japán iskola szerinti sor négyest alkotott volna. A Bajor erőmű nem jár villanymotorszerűen finoman. Van egy jellegzetes, magas frekvenciájú vibrálás a korábbinál 5 kg-mal könnyebb blokkban, amely elsőre kellemes, de a hosszabb menetek után már bizsereg a kezünk.
0: Az is érdekes, hogy a BMW mennyire bolondbiztosra hangolta az elektronikát, alapbeállításban azonnal megfogja a kipörgésgátló a motort, ami csúszós, világos szürke burkolatú körforgalomokból kijövet, különösen jól jön. Nyilván azzal a gyártó tökéletesen tisztában van, hogy aki ilyen motort vásárol, az ki akarja használni a teljesítményt.
1: A dinamik módot akár vidámpark programnak is nevezhetnénk, ugyanis ilyenkor enged a rendszer egy kis csúszást, és agresszív gázkezeléssel kontrollált egykerekezés is lehetséges.
0: Hihetetlen, hogy ekkora teljesítményt ennyire intelligensen szabályoz a vezérlés, a hattengelyes IMU-val működő elektronika tényleg zseniális. Természetesen ebben az üzemmódban megveszve toll a négyhengeres, és olyan tempóra gyorsulhatunk szempillantás alatt, hogy az embernek a sisakban szinte leesik az álla.
2: 97. Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba. Katona Klaudia színésznővel beszélgetünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és hogy voltak-e nehéz pillanatai a színpadon.
1: Mindig is színésznő akartál lenni?
2: Igen, 6 éves korom óta szerettem volna színésznő lenni, mikor a szüleim elmentek megnézni a Rómeos Júliát az Operett Színházba, és hazahoztak egy CD-t. És akkor onnantól kezdve én színésznő akartam lenni, vagyis szerettem volna lenni. Gyerekkori álmom volt.
1: Milyen érzés volt először fellépni?
2: Most mondanám azt, hogy nem emlékszem rá, de emlékszem, mert nagyon-nagyon izgultam. Talán az első fellépésem az óvodában volt, és emlékszem, egy mondatot se tudtam elmondani, mert nagyon-nagyon sírtam, szóval szerintem senki nem hitte, hogy színésznő leszek egyszer. Nem tudtam elmondani, elfelejtettem a szöveget, sírtam. Katasztrofális érzés volt.
3: Csinálsz valami más is a színészkedés mellett?
2: Igen, jelen pillanatban az ELTE-n tanulok, joghallgató vagyok, 4. éves, és szinkronizálok emellett.
1: Mi volt a legnehezebb a pályafutásod során?
2: Először le kellett küzdenem önmagamat, a saját démonjaimat, meg a sok embert, aki esetleg nem olyan kedves, vagy azt akarja, hogy ne legyél ott, ahol vagy. Szóval nagyon sok érdekes emberrel találkozol a szakmád során, de majd ezt ti is megtapasztaljátok. Ezeket nehéz kezelni, illetve az, hogy megtanulj magadban bízni, és elhidd azt, hogy jó az, amit csinálsz.
1: Mikor kapsz az első főszerepet?
2: 15 éves koromban kaptam az első főszerepemet, méghozzá a Mária Főhadnagy című operettben Máriát.
1: Támogattak a színészi karrieredben?
2: Igen, a szüleim támogattak nagyon, de szerintem amúgy így mindenki a környezetemben, vagy nem vettem észre, hogy valaki nem támogatott. Igen, szerencsére én egy támogató közegből jöttem.
3: Hány évig tartottak a képzéseit, hogy színésznő lehess?
2: Hát ez úgy történt, hogy 14 évesen felvettek a Budapesti Operett Színház Broadway stúdiójába, ahol egy ilyen musical színész utánpótlás képeztek, és a tanulmányaim alatt 4 évig tanultam ott. Hát kaptam szerepeket, kisebbek, nagyobbakat, aztán főszerepeket, tehát aktívan gyakoroltam a szakmát a suli mellett, utána pedig konzervatóriumba jártam 2 évig klasszikus énekszakra.
1: Kitől kaptad az inspirációt?
2: Láttatok egy jó filmet, és amikor megnézed, és azt érzed, hogy úristen, én ezt akarom átélni, amit ott a színpadon átélnek. A zene, a gyönyörű párbeszédek, ruhák, és szerintem minden lány álma, meg fiú álma is, hogy egyszer egy herceg legyen, vagy egy királynő, hercegnő, és szerintem mindenki szeretne ott állni, és átélni ezeket a mesés dolgokat.
4: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapíthatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd,

0: Közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
1: 8. A hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
0: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
1: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy, hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban, ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád, és érdeklődik irántad, és az iránt, hogy mit mondasz. 97.5 Táskarádió.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozás láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karotinban. A benne található bromelin nevű fejére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsét teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásséjükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körül szagold, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól 4 felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod 4 felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothie-t, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez, vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csipetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsosokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
1: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
0: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
1: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
0: A Thunder Child egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
1: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem.
0: A Thunder Child akkor is villám gyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe, ha 180 fokot forgatunk rajta, azaz fejtetőre állítjuk.
1: Maradjunk a tengeren, aksi és ivóvíz készülhet a tengervízből.
0: A tengervíz tele van értékes anyagokkal, ezeket viszont elég nehéz kiválogatni, és a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
1: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
0: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a mofon, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
1: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a mofon, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Radikálisan új módszer teszteltek Parkinson kórosokon.
1: Merőben új módszer dolgoztak ki brit kutatók a Parkinson kór kezelésére. A betegek koponyájába furt lyukon egyenesen az agyba juttatták az új típusú gyógyszert, írja a BBC. Az orvosok két csoporttal kísérleteztek. A tesztcsoport gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kapott a radikális módszerrel.
0: A kutatást a Parkinson's UK brit kutató és segítő jótékonysági szervezet pénzelte, a kutatásból tanulmány is született. A szerzők a kísérletek alapján látnak arra reményt, hogy a Parkinson kor által megtámadott agysejteket az új módszerrel regenerálni is lehet. A kutatók szerint a közvetlenül az agyhoz vezető gyógyszeradagoló pont más betegségek esetében is hasznos lehet, így például agytumoros betegek kemoterápiás kezelésében, vagy Alzheimer-kóros agyvérzéses betegek gyógyításában is.
1: A kísérletben résztvevő páciensek robotasszisztált sebészeti beavatkozáson estek át. Négy csüvet ültettek az agyukba, amiken keresztül az újfajta gyógyszert kapták a kezelés során. A koponyában kialakított adagolójuk segítségével a kutatók képesek voltak nagy precizitással eljutatni a gyógyszert a megfelelő agyi területhez. A kutatás kezdeti, biztonsági kérdéseket tisztázó szakaszában 6-an vettek részt, ennek végezetével 35 főt vontak be a kutatásba. A 9 hónapig tartó kezelés alatt a csoport egyik fele GDNF gyógyszert, a másik fele placebót kapott.
0: A kutatás során mindkét csoport mutatott valamilyen szintű javulást, azaz egyelőre nem világos, hogy a tesztelt gyógyszernek köszönhető-e bármiféle hatás, és egyelőre csak arra kapta bizonyítékot, hogy az érintett agyterületeken javulást tapasztaltak. Az első 9 hónap után a kísérletben résztvevők további 9 hónapig tartó kezelés mellett dönthettek. Akik folytatták a kezelést, azok közepes és nagyfokú javulást mutattak mindkét csoportban. A kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak az eredményekkel kapcsolatban, nem zárják ki a placebo hatás erős jelenlétét.
1: Egy, a kutatástól független tudós szerint kiábrándító, hogy az eredményekben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a teszt és kontrollcsoport között, bár elismerte, hogy az új módszerhez nagy reményeket lehet fűzni.
0: Most pedig rugaszkodjunk el egy kicsit a Földtől, szénmonoxid jelzővel keresnek Földön kívüli életet.
1: Egy friss kutatás megcáfolta az eddigi feltételezést, miszerint a szénmonoxid jelenléte egy-egy bolygó atmoszférájában jó eséllyel ellehetetlenítette ott az élet kialakulását. A legújabb feltételezés szerint viszont pont, hogy az élet jelenlétére utalhat.
0: Erre az eredményre a University of California Riverside kutatói jutottak, akik szerint űrbe telepített szénmonoxid jelzővel kellene keresni a Földön kívüli élet nyomait. Az Astrophysical Journalben közölt tanulmányban dr. Edward Schwitzerman csapata két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amiben szénmonoxid halmozódik fel egy bolygó légkörében.
1: Az első verzió szerint ugyan a Föld légkörében magas oxigén tartalma mellett nem tud jelentősebb szénmonoxid felhalmozódni, 3 milliárd évvel ezelőtt ez még nem így volt. Mert bár a tengerekben már hemzsegtek a mikrobiális életformák, a légkörben még ellenyésző volt az oxigén mennyiség. A szimulációjuk szerint mégpedig ilyen körülmények között jóval magasabb lehet a szénmonoxid koncentrációja.
0: A második forgatókönyv alapján a vörös törpék közelében keringő bolygók esetében írja le a szénmonoxid felhalmozódás lehetőségét, ami csak akkor fordulhatna elő az oxigén jelenléte mellett, ha élő szervezet állította volna elő azt. Persze nem a földi élethez hasonló létformákra kellene gondolni, a hasonló körülmények ugyanis lakhatatlanok lennének számukra. Ilyen csillag egyébként a Proxima Centauri is. Schwitzerman szerint a friss kutatás azért lényeges, mert csak a tejútrendszerben több százmilliárd bolygó lehet, és egyáltalán nem mindegy, melyikeket vizsgálják a Földön kívüli élet nyomára bukkanás reményében, és hiba lenne olyan bolygókat kizárni, amiken akár ki is alakulhatott az élet valamikor.

0: Életünk vagy nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból, külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid, a családi farm E-jéből, és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden 10. gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihaltak a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a Titicaca vöcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kiwi madár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a guami gubat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behurcolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, három fajta kar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak kb. Harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek 2 szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsári tyúk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házi tyúk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsári tyúknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villám gyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése is termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevet elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara, Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között. 97.5. Táskará.

0: Hozzá itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintel Oliver és Pál Nagy Botond. Ma a Rubik kockáról fogunk beszélni részletesebben. A Rubik kocka egy 27 elemből összeállított logikai játék, amit 1974-ben Rubik Ernő készített el. A Rubik kocka lényege az, hogy az összekevert színekből újra kirakjuk a kockát. Érdemes megjegyezni, hogy régebben készült kockákat egyszerűen szét lehetett szedni.
1: Rubik Ernő eleinte a 2x2-es kockát szerette volna megalkotni. Az első probléma akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mintha a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockát, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak. Majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka. Ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kockaelemeket olyan alakúakra faragta ki, hogy azok az alakjuknál fogva tartsák össze magukat.
0: A Rubik kockát négyféle módon lehet forgatni. Az alját, a tetejét, az oldalait és az elejét. A kockáit három részre osztjuk. 8 sarokkocka, 12 élkocka és 6 középkocka. A kockákat nem lehet elmozdítani a helyükről, mert ez van közvetlenül hozzácsatolva a kocka belsejében található középelemhez, és a többi elem is e körül mozog.
1: A Rubik kockát egy idő után versenyekre is elvitték, és az emberek azon versenyeztek, hogy ki milyen gyorsan képes kirakni, de felmerült egy probléma. A Rubik kockát nehéz volt forgatni ahhoz, hogy hipergyorsan ki lehessen rakni. Ezért kitalálták a versenykockát, aminek a részei olyan gyorsan forogtak, hogy pörgetni lehetett őket. Ezekkel a kockákkal tartják most is a világrekordot, ami 3,13 másodperc. Y'all ready?

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. A rep-

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta.
1: Azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 97.5 All the time!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brandtrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még 4 fiú és 2 lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett. Vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait. Tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerek szája között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney Worldben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Will és Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve rendezvúzhatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonókúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva. Nem meglepő, dragon fruit, sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivét és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.
5: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a reppelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énekstílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Celentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rappelek például Majka, Curtis vagy épp Kongsza Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol eleget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni. 9.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 ezer néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Bellariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte ismert szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Pubblico és annak híres tornya, mint számos Palazzi Signorili, a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon.
1: Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamuval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg.

0: játékba, ellenben ugye az első évadal, amikor még fiatal kis csikóként tudatlanul mentem ki, és nem kérdeztem meg, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség. Hát én nyerni mentem ki az első évadba, mint mindenki más. Nagyon ígéretes is volt igazából az első 3 hét. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettem, és tényleg benne volt a pakliban az, hogy akár végig el tudok menni. Hát ez a térsérülés valamilyen oknál fogva keresztül húzta a számításaimat. Én úgy gondolom, hogy ez is okkal történt. Így meg aztán, hogy szerepeltem az All-Star-ban, illetve lehetőségem volt szerepelni az All-Star-ban. Így azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg. Ha megvizsgáljuk a dolgot, az első évad és a harmadik évad között mind versenyzők terén, mind pályák terén hatalmas különbségek vannak, tehát komplikáltabb pályák voltak. A harmadik évadban, az All-Star évadban pedig ugye majdnem csak, hogy ezeket a pályákat láthattátok ti is, illetve ezen a pályán futhattam én is 3-4 pálya plusszal, tehát ugye 3-4 új pályával. Én is csak abból táplálkozom jelen pillanatban, amit amúgy így a közeli ismerősök, illetve családtagok mondtak. Teljesen eltérő volt az első évad, illetve az All-Star évad mezőnye. Tehát tényleg fel kellett kötni a gatyát. Itt senki fölött nem akarok pálcát törni, itt gondolok az EXO versenyzőkre, de az első évadosoknál azért látszódott, hogy igencsak oda kell figyelni, hogy előbb teljesítsük a pályát, mint azok, akik a második vagy harmadik évadban szerepeltek, illetve tényleg alkalmazkodjunk az ügyességi játékokhoz is. Hát szerencsére nekem sikerült a legjobban, hiszen az első évadból én jutottam a legtovább az All-Star-ban. Itt most tényleg nem magamat szeretném fényezni, illetve nem az első évadosok ellen szeretnék beszélni, de készültem arra, hogy ez teljesen más lesz, mint az első évad.
1: Szerinted mit kaptál az Exatontól?
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és most ebben a kérdésed feltételében igazából be is villant az a pillanat, amikor én ugye elköszöntem a többiektől a City pályán, és most is csak azt tudom mondani, hogy ha megnyertem volna a kupát, nagyon boldog lettem volna, tény és való, hiszen azért egy Exaton All-Star kupa, az tényleg hatalmas nagy elismerés és hatalmas nagy teljesítményre utal, de úgy gondolom, hogy az, amit az All-Star évadban kaptam, legyen az akár a Bálintól, a Grétitől, Zalántól, nagyon sok mindent tanultam és tudtam tőle hazahozni. Én úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, a tanult dolgok, illetve maga az önfelismerés, ez szerintem tovább elvihető, tehát hosszabban kitartó dolog, mint mondjuk az a kupa. És ahogy ottként fogalmaztam, a kupa be tud porosodni, de az, amit a többiektől kaptam, az életem végéig el fog kísérni amúgy. 97.5. Táskará.

0: Storik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szélmán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedvig Mira, Roconov Maja és Bali Villő. Az első fél órában beszélni fogunk egy turisztikai látványossággá vált kanapéról és egy eszközhasználó tehénről. De előtte érkezzen Ray és a Where is My Husband itt a 95.5-ön.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Csak ámulnak a tudósok is Veronikán, az eszköz használó tehénen. Egy öreg svájci barna tehén, Veronika, nem mindennapi képességeivel nyűgözte le az osztrák tudósokat. A tehénről elsőként jegyezték fel, hogy képes eszközöket használni, többek között egy kefét, amivel a hátát vakargatja kedvére. A kutatók szerint az, hogy egy állat több funkciójú tárgyakat használ különböző feladatokhoz, rendkívül ritka a természetben.
1: Bár ez amúgy, biztos, hogy ritka.
0: Amúgy én, ahogy először olvastam, ugye, hogy ezt ritkának tartják, így azon gondolkodom, hogy amúgy a kutyám is ha külön tárgyakat használ különféle dologra, tehát hogy játszani sem viszi el a mit tudom én, a lábos, tehát tudja, hogy a lábos nem játszani van. Vagy, de írta, hogy a természetben, szóval szerintem nem a kutyámra gondol.
2: Ja, lehet, hogy inkább arra gondol, hogy ez a Veronika, őt nem megtanítottak, hogy így kell használni a hátvakarót, hanem ő kitalálta magának, hogy hát én most így használom
0: a hátvakarót. De használja. Is a fát használják a vakarásnak.
2: Hát igen, de a fa az nem egy hátvakaró, hanem...
3: De ezt így hogy csinálja, hogy így megfogja a szájával, és így hátrafele így mozgatja a fejét.
0: Nem, szerintem két lábra áll, mint a medvék, és így dörgöli magához.
3: Nem tudom, én ahogy...
2: De nem egy kefét? Nem egy kefével vakarja
3: de
2: magát?
3: De egy kefével vakarja magát.
2: Hát ja,
3: nem tudom, én valahogy bennem az volt meg, tudod, mint amikor ezek a nagyon régi ilyen kartunfilmek, hogy nő egy keze, egy ilyen normális keze, és úgy vakarja. Hát ja. Nem, amikor abba hagyta lerek, és visszanő. Mármi, érted? És hát bennem ez a kép jelent így itt meg. Kicsit horrorisztikus, de amúgy vicces.
0: Amúgy én megnéznék egy ilyen Veronikát. Aki vakarja a hátát.
3: De amúgy ő egyáltalán létezik, vagy ez most valami mert
0: biztos,
3: nem tudom
0: elképzelni.
2: Hol? Oda van írva, hogy Ausztriába.
0: És amúgy láttam
2: osztrák tudósok.
3: Gyerekek, megyünk Ausztriába.
2: Egy öreg svájci barna tehén Ausztriában van.
0: De amúgy mi Ausztriában? Én úgy szeretem a teheneket, olyan kis cukik.
2: Amúgy igen.
0: Jaj, tudjátok mi az, amit mindig imádok, és mindig ez, ilyenkor mindig próbálom magam rávenni, hogy ne vegyek tehenet, mert nagyon nagy a kísértés. Amikor látom a neten, hogy ilyen, hát ne kövezetek, nem tudom milyen fajta tehén, de ilyen kicsit hosszabb a szőre és barna, ilyen kicsit ilyen bongyorkás.
2: Igen.
0: És azok ilyen kis baba tehén, és ilyen azt kényezteti. Igen, és olyan kis ilyen kis cuki. Kis
2: jó, de egyébként, tehát hogy a bébi állatok azok úgy általánoságban is olyan
0: igen, aranyosan. De amúgy ez szörnyű, és most így a bébi állatokról rengeteg menhely kitette, hogy rengeteg állat került vissza karácsony után, vagy állat került oda, mert ugye a szülők úgy adják a gyereknek, hogy jó, hát légy vele boldog.
2: Igen.
0: De ilyenkor nem gondolnak annyira bele szerintem a szülők, hogy amúgy ezt egy kisebb gyerek nem tudja eltartani ezt.
2: Igazából, hogyha ajándékba veszel kutyát kicsi gyereknek, akkor arra kell gondolni, hogy
0: igazából te.
2: Ő örülni fog neki, de te fogod gondozni.
0: Igen, és ezért sajna rengetegen visszaviszik a kis kedvencüket. Minden esetre ti ne vigyétek vissza a bociaitokat, inkább szeretgessétek otthon. Viszont mi most megyünk tovább Marshmallow és Khalid közösével, a Numb-bal.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Amikor a lomtalanítás művészetté válik, így lett egy kanapéból a turisztikai látványosság. Egy elhagyatott kanapé vált egy különleges művészeti projekt, és a váratlan turisztikai látványosság középpontjába Lidbrookban. Az illegálisan kidobott bútordarabról készült fotó nem csak bejárta az internetet, hanem elnyelte a rangos Portrait of Britain díjat is. A díjnyertes képet egy helyi fotós Alex Alton Wall készítette, aki egy fiatal lányt, Amy-t örökített meg, ahogy az erdő területén magányosan ül a kétüléses kanapén. Én nekem feldobta a net ezt a képet. Amúgy, hát ez tényleg egy kanapé. Igazából ehhez nem tudok mit hozzáfogni, ez tényleg egy kanapé, amire ott ült a hölgy. És ez ilyen nagy látványosság, egy kanapé.
1: De várjál, akkor, tehát ez valaki kidobta, hogy jó, oké, neki nem kell, és a fotós úr pedig meglátta benne, megcsapta az ihlet szele, és akkor úgy azt mondta a nőnek, hogy na, oda csücsülj le, és ott lefotózlak, és ez gyönyörű lesz, és ezzel nyert.
2: Tehát ez egy erdő, ahol van egy kanapé, amin ül egy lány.
1: Hát ez a kép. Hát ez ilyen művészi fotó, tudod. Csak ugye nem az volt, hogy a fotós vitte oda a kanapét, hogy erre ülje, hanem valaki csak kidobta simán.
2: Ha az őszinte véleményemet kérdezitek, szerintem nem volt teljesen jól a fotós bácsink.
1: Hát figyelj,
2: érti, aki érti.
1: Jó, de figyelj, tehát nem ő vitte oda a kanapét, hogy akkor
2: értem,
1: most én oda viszem a kanapét, teszi? És te csinálj ott fotót, hanem valaki kidobta oda, és akkor őt megszállta az ihlet.
2: De kinek jut eszébe egyáltalán az erdőbe lerakni a kanapét? Tehát, hogy nálunk is a felső szomszéd azt szokta csinálni, hogy lerakják a kanapét oda a ház elé, vagy a úthoz, és akkor akinek kell, az elviszi, kitisztítatja, vagy éppen valaki rátalál, és az is, tehát, hogy...
1: Hát ez az, tehát a lomtalanításnak az így a lényege, vagy nem tudom, hogy nem kell, oké, és kirakod a ház elé, és akinek kell, elviszi. Most nem hiszem, hogy bárki az erdő.
0: Amúgy őszintén.
1: Akik is akkor az erdő szélén kihozta a kanapét, vagy nem tudom.
0: Tehát az erdei manók.
1: Az erdei manók. Az erdei manók raktak ki a kanapét, mert már...
0: Hát mert lomtalanítottak
2: ők is. Jó, most már csak a megkérdőjelezhetőségét kérdezem. Jó, elfogadom. Erdő, kanapé, lány, biztos gyönyörű.
0: Amúgy így a lomtalanítással kapcsolatban, hogy mi egyszer lomtalanítottuk a garást, és akkor felújítottunk, és konkrétan kitettünk a ház elé egy konkrét bejárati ajtót, egy jó minőségű bejárati ajtót, amit amúgy nem vittek volna el így senki más, és nem vitték el a ház elől sem. Tehát senkinek nem kellett a bejárati ajtunk. Aztán végül amúgy gazdára talált, mert odaadtuk valakinek, akinek szüksége volt rám, meg nem mondom kinek, de, mert én sem tudom, de aztán elvitték, de nagyon sokáig kim volt konkrétan a bejárati ajtó a ház előtt, hogy elvihetik, de nem vitték el. Tehát így önszántából senki nem vitte el.
2: Nálunk vittek el ajtót. Nem, full komolyan mondom, még még mielőtt én megszülettem, ugye apu még lakásával van egy ilyen hely, hogy belépsz az ajtón, van egy ilyen kis folyosó, az egyik oldal tele van ilyen cipős, hogy hívják, a másik oldalon ugye egy tükör, felkaszol a kabátokat, és akkor ott volt egy ajtó, amit ugye kinyitsz akkor, és akkor tudod, ott az ott egy hidegebb szoba, ahol bejössz, mit tudom én.
1: A kis
2: előszoba. És apám egyszer... nem is tudom, hogy volt, hogy valami történt, és amikor apum ilyen nagyon mérges lesz, amiatt, hogy történik valami, amit ő nem tud kézben tartani, akkor ő így tör meg zúz, és leszakította az ajtót. Majd utána, ugye még rajta voltak ezek az ilyen kis nyílászárók is, mint tudom én, kirakta szépen a kapu elé, és másnap reggelre nem volt ott az ajtó. Mert hogy azt hiszem, hogy tudod, hogy kirakja a kapu elé, hogyha nem viszik el, akkor meg akkor meg elmegy, felaprítja. Aha. És akkor meg berakja, mi ez ebbe a... ahol tudod, a tüzet lehet gyújtani.
0: Kandalló?
2: Igen. És elvitték az ajtót. Egy nap alatt elvitték az ajtót. Nem tudom, kinek kellhetett az az ajtó, de biztos kellhetett nekik nagyon egy.
0: Hát írjátok meg nekünk, hogy mi erről a véleményetek. Mi megyünk tovább Ed Sheerantől az Azizam.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat, lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, közben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja és Bali Villő. Paprika sprével felszerelt drónokat vetnek be a medvék ellen Japánban, és a 2026-os év színe a felhőtáncos. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte hallgassátok meg Switch Disco és Ella Henderson közösét, a Reactet.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. 2026-os év színe a felhőtáncos, azaz a fehér szín. A Pantone az év színét minden évben egy szakértői gárdával együtt kutatja és választja ki. Információkat gyűjtenek a világ minden tájáról. A fehéret idén pedig te is bármivel felveheted. A Cloud Dancer ebből a szempontból nagyon jó választás. És ti amúgy milyen színeket szerettek hordani?
1: Én szeretem mindig, hogyha az öltözékemben van legalább egy pici szín, tehát hogy szoktam olyat is, hogy ilyen, hogy mondjuk ilyen feketét. A feket az valamilyen szinten általában része, mivel a cipőm nagy része feketék, vagy ilyen fekete-fehérek, de így szeretem, hogyha van benne egy kis szín, mindig szoktam belevinni egy kis színt, aha, vagy az is lehet, hogy a nagy része ilyen színes. Ilyen nagyon világosakat annyira nem, vagy legalábbis lehet csak mostanában nem. Amikor kisebb voltam, akkor szerettem, de mostanában úgy vagyok, hogy a sötétek jobban állnak. Én úgy, aha, érzem. Úgyhogy én inkább egyébként ilyen sötétebbeket.
0: És mondjuk ti egy olyan ruhának, egy ilyen mondjuk ilyen báli, vagy valamilyen csinos ruhának, uh-huh, mondjuk tételezzük, felmentek egy bálba, és ugye nincs megadva a dress code, akkor ti milyen színű ruhát vesztek fel? Inkább olyan, ami mondjuk egy kicsit ilyen kihívóbb szín, vagy inkább egy sötét, vagy egy fekete, egy barna, egy sötét kék?
2: Őszintén én nekem rengeteg ilyen, hát hogy mondjam, ilyen báli meg ünnepi ruhám van. Tehát, hogy én ezeket nagyon szeretem, mindig megveszem, aztán sose tudom felvenni. De hogy figyelj, nekem a magentától elkezdve a szürke, sötétkék, fekete, uh-huh, mindenféle színű ilyen elegáns ruhám van, és én mindegyiket hordom is, ahova lehet. Aha. Tehát, hogy én ugye nagyon sokat járok színházba is például.
1: És van, ezeket... van ilyen kedvenced?
2: Igen, van egy kedvencem, van egy szürke kedvencem, ami olyan, hogy igazából itt a nyakában van egy ilyen fém karika, uh-huh, de egyéb, és arra van ráakasztva egy ilyen anyag, és azt akarja el így a mellkasomat, és aha, akkor van egy szép dekoltása, és itt a csípőmnél pedig meg van húzva, és ilyen ráncos, így hogyha még van is rajtam ilyen plusz,
1: szerintem arra mutattál képet, szerintem tudom melyik az nagyon szép,
2: és
1: az
2: ilyen
1: a ruha,
2: nagyon földigérő, és azt szoktam felvenni ilyen fekete tűsarkúval, és az ilyen ilyen nagyon jó, meg most rendeltünk anyával egy sötétkék bársonyt, vagy hát a képen bársonynak nézett ki, aminek ilyen szabad a háta, és ilyen újatlan, és így a nyakamnál itt van egy ilyen kis ilyen emelkedésem, mint hogy ilyen garbus lenne, de mégsem az. Mm-hmm. Tehát ilyen tök szép, és az például egy ilyen nagy kontya, így át tudom képzni, szóval én nagyon szeretek felöltözni
1: ezeket a bálézéket. Ah.
2: Igen, de én alapvetően sulira is felveszek mindenféle ruhát, úgyhogy igen.
1: Én ilyen báliruha, nekem is van, mert én is voltam már bálba. Nekem a legelső ilyen báliruhám az zöld volt, ilyen sötét zöld, tudjátok, és maradt zöld, meg ilyesmi. És nekem az nagyon tetszik, tehát hogy az kb. Bármilyen ruhába tetszik, tehát azt nagyon, nagyon szeretem, az egyik ilyen kedvenc színem. A másik, ami ilyen báliruhám van, az is ilyen sötétebb, az meg kicsit ilyen bordós. Aha. Szóval nekem inkább ezek a sötétebbek. Én a feketével úgy vagyok, hogy nekem van egy tök szép ilyen fekete báléruhám, de az még szó szerint egyszer nem volt rajtam, mert nem tudtam fölvenni sehova, mert amúgy egy eseményre azért nem annyira akarom felvenni, mert egy ilyen hosszú fekete, aha, ruha, és olyan érzésem van benne, hogy ilyen, mint a temetésre mennék, mert fekete, aha, kiegészítőkön kívül nagyon másom az így nincsen, és akkor, és hát
0: én személy nem. Szerint én mindig feketébb, nekem nagyon sok fekete ruhám van, és hát én nagyon sokszor vagyok. Nekem, hogyha valami bál meg ilyenről van szó, akkor én a fekete ruhát veszek általában. Van nekem is zöld ruhám, ilyen, hát mocsárzöld, nem tudtam ezt szépen mondani, mocsárzöld. Az van még azt, amit így felveszek, de amúgy csak fekete van. Én most a nőkhöz szólok, hogy írjátok meg nekünk, hogy nektek milyen szín áll jól, és hogy milyen báli ruhákat szoktatok hordani, de mi most megyünk tovább Tate McCreetől a Tate Fortettel.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. Paprika sprével felszerelt drónokat vetnek be a medvék ellen Japánban. A rekordot döntött tavaly a medvékkel kapcsolatos incidensek száma Japánban. Az elmúlt években többen meghaltak, és többen sebesültek meg súlyosan medvetámadásokban. Nemrégiben egy japán városban tartottak szemléltetés bemutatót egy medve riasztó sprével felszerelt drón működéséről. Az eseményen a medvét egy mackó jelmezes ember helyettesítette. A szervezők szerint a bemutató azt is demonstrálta, hogy a drón úgy képes elriasztani a medvéket, hogy közben nem veszélyezteti az embereket. Tavaly japán kutatók létrehoztak egy mesterséges intelligencia által támogatott rendszert, mely a medvék várható mozgását jósolja meg, így segítve az embereket a ragadozók elkerülésében. Itt amúgy engem csak az érdekel, hogy a drón az így hirtelen ott terben, miközben sikoltozol, hogy jaj, medve, vagy pedig ez berendel a telefonon, mint a pizzát.
1: Azt mondja, berendel a telefonon, mint a pizzát.
2: Egyébként ez jó kérdés, de én is ezen gondolkodtam, hogy nem tudom, tegyük fel, hogy éppen jaj, megtámad egy medve, és akkor így... Nem tudom, hogyha téged megtámad a medve, szerintem meg leszel evődve, mire jönne egy drón.
1: Őszintén, én azt gondolom, hogy szerintem...
2: Hogyha meg nem bánt senkit, akkor most miért szekálják szekény medvét?
1: De én meg úgy gondolom, hogy szerintem ez olyan, hogy ezek ilyen váltás vannak, hogy ilyen 0-24-esek, hogy az erdő felett ki vannak jelölve területek.
2: És ahol észlel,
1: igen, és ahol észlelnek ilyet, és akkor tudod így, van mondjuk egy terület résznyire 24 felosztva, és akkor van mondjuk bent, ahonnan jönnek ezek a drónok, 24, ami éppen töltőn van, vagy pihen, és akkor azok kirepülnek, elhelyezkednek, a többi pedig hazamegy.
2: Jaj, hogy így váltják egymást a drónok.
1: Műszak.
0: Hát ugye, hogy feltöltsék. Amúgy ez nem rossz. Ez jobb, mint az én berendelős gondolatom.
2: Berendelős. De elnézést éppen megeszik egy medve létik, hogy egy drónt köszi.
1: De amúgy nyilván egy drónnak a látási területe is meg van szabva, és akkor gondolom, vannak ilyen frekvencia, hogy hívják a sok, és akkor ezeket tudja így nézni, és akkor amelyik drón éppen előbb észreveszi, akkor lemegy oda 1-2-3 például, nem tudom, elkergeti. Aztán visszaállnak a helyükre.
0: De szerintem ebben az esetben a medve jobban megijedne a dróntól, mint a paprika sprétől, tehát hogy...
2: Egyébként igen, mert ugye arról is volt szó, hogy ilyen zajt csapnak, meg mit tudom, és azzal próbálják elérteni.
1: Ja, szerintem,
2: gondolom, a szerintem, nem, már... szerintem nem néma a drón, tehát...
1: Igen, szerintem a paprika spré az már csak ez ilyen utolsó esetekre van.
0: Hát, ja, de nem tudom.
2: Meg én azon gondolkodom, hogy tehát az embereknél is szokott lenni, tehát hogy így akkor szóval nem tudom, de hogy így akkor megtanod egy medves le paprika sprézed és megúsztad, vagy hogy...
0: Hát igen, lehet. Minden esetre ne találkozzatok meg medvével, hogyha esetleg mégis találkoznátok, ne jegyetek meg, mert ha Japánban vagytok, akkor ott terem egy drón. Mi most megyünk tovább, Demian a

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. És tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szélmán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körmend látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.

95 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedvig Mira, Rocanov Maja és Bali Villő. A következő fél órában fontos kérdésekre keressük meg a választ, megtudhatjátok, mi a gyűrű sorsa válás után, és azt is, hogy mi a boldogság titka. De előtte hallgassátok meg Hugel, Topik, Aras és Dékom közösét az I Adore You.

0: Kilencvetett táskarádiót te is beleférsz. A boldogság sokkal könnyebben elérhető, mint hinnéd. A titok a mosolyban rejlik, ami még erőltetve is pozitív hatással lát az életedre. A mosoly egyenlő több boldogság. Amikor mosolyogsz, az arc izmai közvetlen kapcsolatba lépnek az aggyal. Ez a jelzés azt üzeni az idegrendszernek, hogy biztonságban vagy, ezért az agy elkezd olyan vegyületeket termelni, amely a jókedvet és a vidámságért felelősek. Ilyen a dopamin, a szerotonin és az endorfin. Ezek együttesen segít csökkenteni a stresszt és boldogabbá tehet. Szóval, én ezt tudom állítani, hogy igaz, mert én még régebben végighallgattam erről egy podcastet, és próbáltam így gyakorolni, és egyébként tökre beválik, tehát hogy nekem pont ezen a hétvégén volt egy ilyen rosszabb élményem, mert ugye elmeséltem apummal, beszélgettünk erről a továbbtanulásra, és mondtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, hogy média kommunikációra akarok tovább menni, rádióba vagy tévébe akarok dolgozni. És igazából abban, amit én leszűrtem, amit ő mondott, az az, hogy ő nem támogatja, hogy én merre megyek, de hogy támogat, mert ezért a lánya vagyok, és ebbe volt bennem egy ilyen sírásra készítető dolog, mert ez nyilván fáj, de hogy mosolyogtam neki, és akkor így eltűntek így a könnyek a szememből. Tehát, hogy én esküszöm, ez működik, és évek óta használom, amikor ilyen helyzetekbe kerülök. És hogy ez, és azért hoztam ezt a példát, hogy így mutathassam, hogy tényleg működik ez az egész, és egyébként próbáljátok nyugodtan, hogyha nem akarjátok, hogy gyengének mutatkozzatok. De hogy egyébként ti mit gondoltok, hogy ti használtátok már ezt?
1: Hát őszintén szólva, szerintem amúgy nem baj, hogyha egy ember egy kicsit gyengére mutatja magát, mert mindenkinek van rossz napja, rossz hete, rossz
0: igen, nyilván
1: hónapja,
0: én
1: persze. De amúgy őszintén szólva nekem nem szokott ilyen lenni, mert én nagyon olyan ember vagyok, aki hát kimutatja az érzéseit, és ez rossz tulajdonság is, és jó tulajdonság is, mert ha valakit nem kedvelek, akkor elég erősen nem kedvelek, és ezt tudtára is adom, hogy nem kedvelem. Ugyanakkor, ha esetleg nagyon mérges vagyok, vagy valaki aznap felcseszett, akkor azt is ki tudom mutatni, és hogyha boldog vagyok, akkor, de hogyha tényleg olyan bolondosan boldog, azt meg tudjátok, hogy tényleg ki tudom mutatni.
0: Igen.
1: Szóval nekem ez így annyira nem szokott. Hát természetesen vannak helyzetek, amikor az ember jobb, hogyha kicsit erősebb, de ezt a... Én nem szoktam alkalmazni ezt a mosolygós technikát, de amúgy lehet. Lehet, hogyha egyszer ne adj Isten, úgy adódik, hogy használnom kell, akkor megpróbálom.
2: Én is úgy vagyok vele, mint amire, hogy tehát én is úgy vagyok, hogy egy elég ilyen érzős ember, és én szóval nem tudom, én ha ideges vagyok, akkor szerintem látszik rajtam, ha ideges vagyok, hogyha nyugodt, ha fáradt, szóval, hogy úgy látszik meg én, hogyha valakire is keresek, akkor rá is kérdez, akkor meg is mondom, hogy fáradt vagyok, vagy jó kedvem van, vagy ilyesmi.
1: Igen.
2: Úgyhogy igen, de azt mi tudjuk, hogy a Maja is egy érzelmes ember, de igen, néha van, amikor így
0: erősnek kell lenni. Igen. Hát ti írjátok meg, hogy fogjátok-e, vagy egyáltalán alkalmaztátok már ezt a módszert, és hogy sült el. Mi viszont most menjünk tovább Edison Reed-től, a Fame is a Gun-nal.

0: skies. 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A gyűrű sors a válás után egy új trend mindent átír. Egyre többen gondolják újra, mit kezdenek azok az ékszerekkel, amely egy lezárt kapcsolat emlékét hordozzák. Az elmúlt években egyre inkább megváltozott a társadalmi hozzáállás, ahogyan a válásra tekintünk. Sokak számára már nem kudarcot jelent, hanem egy tudatos döntést, amely új önmeghatározást és személyes fejlődést hozhat. Ezzel párhuzamosan megjelent az igény arra is, hogy a múlt szimbólumai ne eltűnjenek, hogy eladásra kerüljenek, hanem új formában, új jelentéssel éljenek tovább, ami nem csak esztétikai, hanem érzelmi folyamat is. Konkrétan átalakítják a gyűrűket, vagy új ékszereket készítenek belőle. Na most nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogyha nekem lenne egy férjem, elválnék tőle már, nem tudom, nem szeret, vagy nem, vagy bármi ilyesmi. Én nem alakítanám át a gyűrűmet, hanem mondjuk van nekem, nem tudom, hogy kiknek van, de nekem van egy ilyen emlékdobozom. Én minden ilyen aranyos, meg ilyen emlékezetes pillanatomról a dolgokat, hogyha van olyan, akkor berakom. Tehát például nekem, amit itt kaptam anno, az első Táska Rádiós matrica, az például nem is a dobozomban, hanem ki van rakva nagyba a falamra. Tehát, hogy én azt a gyűrűt beraknám az emlékdobozomba, mert ettől függetlenül az életem része volt, és nem alakítanám át, mert az bennem egy ilyen tiszteletlenség a másik felé.
1: Hát meg, hogyha mondjuk el is váltatok, attól még voltak, tehát hogy valamiért összeházasodtatok, tehát jó közös pillanatok biztos, hogy voltak. Meg nekem a másik, hogy tehát, hogy ilyet szoktak csinálni amúgy is az emberek, hogy mondjuk van egy ékszer, amit te már nem hordasz, és nem tudsz mit kezdeni, akkor beolvasztják és csináltatnak belőle ékszert, vagy elszasadat. Hát, tehát, hogy most ha nem kell neked a régi gyűrűd, akkor szóval nem tudom, ezt nem érzem annyira nagy újdonságnak, hogy egy régi ékszert beolvasztanak, és új.
2: Hát ez nem újdonság, ilyen igazából eddig is volt, de az adja úgymond az újdonságot, hogy házassági gyűrűt. A véleményem szerint amúgy attól függ, hogy ért véget a házasság. Hogy milyen volt a házasság. Igen. Mert hogyha mondjuk úgy ért véget, hogy valamelyik fél megcsalta a másikat, vagy ő esetleg csúnyában,
0: akkor
2: nem alakítanál?
0: Nem alakítanám, megfognám, beledobnám a Dunába.
2: Ja, hát igen.
0: Tűnjön el.
2: Igazából igen, vagy pedig akkor én átalakítatnám, de nekem most így a gyűrűkről, most nagyon gyűrű lázba égek.
0: Látjuk.
2: Hallja a barátom, gyűrű. De van az a gyűrű, ami most már a telefon, tele van nekem a nád, hogy amit egyszer tudsz megvásárolni életed során, tudjátok.
1: Ja, és én nem tudom. Szóki.
2: Van egy gyűrű, nem tudom a nevét, kövezetek meg, nem tudom, de van egy olyan gyűrű, amit egy férfi élete során egyszer tud megvásárolni a szerelmének, és többször nem, és akkor úgymond, ha ezzel jegyzed el, vagy ezzel kéred meg a kezét, az nagyon kis.
1: Ez ilyen
2: szukika.
1: Kedves, kis aranyos kesztyű.
2: Az nagyon kis aranyos. Úgyhogy igen, amúgy megértem, hogyha beolvassza, hogyha rosszul ért véget a házasság, amúgy meg nem. Hogyha békébe váltak el, akkor én is eltenném.
0: Én beolvasztani olyat olvasztanék be, amit például egy exemtől kaptam, nem egy házasságtól. De írjátok meg, hogyha ti olvasztottatok-e már be ilyen gyűrűt, miután csúnyán ért véget egy kapcsolat. Mi most menjünk tovább Seattle a Gimme Love-val.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.

97.5 Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedvig Mira, Rocanov Maja és Bali Villő. Az utolsó fél órában beszélni fogunk arról, hogy jó ötlet zokniban aludni, és arról is, hogy Amsterdamban betiltják bizonyos termékek reklámozását. De előtte jöjjön Heaven és Caitlin Aragon közöse az Iron.

0: 95 Táska Rádiót te is beleférsz. Több holland város után Amsterdam vezetése is úgy döntött, hogy betiltja a húsipari termékek és fosszilis tüzelő és üzemanyagok, mint a klímaválsághoz hozzájáruló termékek kültéri reklámját. A kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyag kibocsátás harmadáért felelős, ezen belül a hús előállítása kétszer annyi emisszióval jár, tehát csökkenteni kell a hús fogyasztását. Na most nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én amikor kicsi voltam, én egyetlen egy dolgon éltem, rántott húson és rántott húson. Tehát, hogy én nem tudok lemondani a húsról.
1: De ugye a magyar gyerekek többsége tényleg rántott hússal a kezében rohangál, nem?
0: Igen, tehát, hogy ez meg fasírtal.
2: Ja, meg a rántott húsos szendvics, tehát én amikor kisebb voltam, és mentünk ilyen táborba, akkor mindig rántott húsos szendvicset kaptunk. Mindig
0: és az annyira alap, tehát nem tudom, én, hogyha megvannak tőlem a húst, én ott így önként így ugornak bele a Dunába, tehát, hogy ne!
1: És képzétek el, hogy én néztem, hogy vannak ilyen adatok, hogy állítólag jelenleg 82 kilogrammos fejenkénti hús fogyasztásunk van, ez egy uniós felmérés szerint, tehát fejenként 82 kiló húst fogyasztunk el egy évben, és ugye ez 24 kilóra kellene csökkenteni ahhoz, hogy ne legyen annyira környezetszennyező.
0: Tehát konkrétan 24, a felét.
1: Igen.
2: Hát nem a negyedére, 82-24.
1: 24 kilóra, ja igen.
2: Igen, tehát majdnem a negyedére.
1: De most várjál, ha csak elszámolod, hogy 24 kiló, hát a 12 hónap, tehát akkor az azt jelenti, hogy havonta 2 kiló húst tegyél meg. Hát az szerintem a fiúk esetében egy megugorhatatlan sztori.
0: Meg bocsánat, de...
1: Pasi megeszik egymagába egy kiló húst, ha nagyon éhes, már bocsánat.
0: Igen, hát meg azért a hús az fehérje.
1: Hát hogy
0: az
1: ne?
0: Szintén
1: hát
0: a testépítő. Ami kell nekünk. Hát igen, tehát ezt akarom mondani, hogy a testépítő, meg akiknek mondjuk van valamilyen betegség, amihez rengeteg fehérjét kell lennie, meg van adva az étrende, akkor ezt hogyan csinálja, hogy akkor most valaki mondja, hogy jó, hát akkor én nem mondok teljesen a húsára azért, hogy ő jól legyen.
2: Tehát, hogy... de egyébként is egy hónapra 2 kiló hús.
1: Az egyszerű étkezés kb.
2: Tehát mondjuk, hogyha tegyük fel, már nem tudom, hogy nálunk anya mennyit szokott csinálni egy alkalommal, de mondjuk, ha vagyunk négyen, megcsinál 1 kiló húst. Az
1: egyszer tudtok belőle lenni. Kaja.
2: Vagy van. Kétszer, hogyha mondjuk van maradék. Tehát az max 2 nap.
0: Nem, akkor, ha nem van igazán köret, marad maradék.
1: De ha van köret, azért igen. Van esélyre, de egyébként főleg ugye nálatok is két fiú van, tehát a két fiú azért brutál tud enni.
2: Hát persze.
1: Igen.
0: Szóval... Meg azért nálunk is a családban rengetegen esznek, főleg én, tehát hogy igen.
1: De van, aki meg semmit nem eszik, ugye? Akik igen. Egyáltalán nem esznek hús, nekik ez nem probléma, de az ő arányuk meg nem segít ezen az egészen, tehát, hogy így ez elég erős. Ja. Hát nem tudom, hogy attól, hogy nem reklámozzák, attól kevesebb lesz a húsfogyasztás. Tehát nem azért eszek húst, mert reklámozzák, igen. Hanem azért eszek, mert kívánom.
0: Meg a hús az egy alap élelmiszer. Tehát, hogy nem is értem, hogy ezt hogy gondolták, akkor keresenek másik fajta módszert az előállítására.
1: Hát mondjuk az már van, a műhús készítésben benne vannak rendesen ilyen mindenféle.
0: De a műhús az jobban szennyezi a környezetet.
1: Szerintem is annak az előállítása rosszabb, mint egy normál. Na mindegy, hát ez már nem a mi területünk, de az biztos, hogy meglepő, hogy ennyire vissza kellene szorítani a húsfogyasztást. Szerintem nagyon sok pasi sikítana, hogyha ezt otthon bevezetnénk.
0: Írjátok meg nekünk, mit szólnátok hozzá, hogyha jönne egy rendelet, hogy mostantól kevesebb hús kell lenni. Mi viszont most megyünk tovább Benson Bontól a Mystical Magic-kel.

0: 95.5 táskarádió, te is beleférsz. Jó ötlet zokniban aludni, elalvás is befolyásolhatja. Ennek háttérében egy jól ismert élettani jelenség áll, ilyenkor a kéz és láb erei kitágulnak, a vérkeringés fokozódik ezekben a testrészekben, miközben a test belső hőmérséklete csökken. Ez a folyamat összefügg a melatonin, vagy az alvás segítő hormon fokozott termelődésével is. A kutatási eredmények szerint a meleg láb hatására mindez gyorsabban zajlik le, mivel lerövidítheti az elalváshoz szükséges időt.
1: Tehát, ha nagyon szeretnék gyorsan elaludni, zoknit kell húzni, duplát veszek fel, akkor még gyorsabban elalszok?
0: Ez konkrétan ez a mentalitás, ezt igen.
1: Tesztelem. De ez csak este lehet, mert most is felvennék egy dupla zoknit. Aludhatok? Ja, nem?
2: Egyébként
1: visszaaludnék simán.
2: Biztos nem csak este működik, de egyébként valamikor már beszéltünk ilyesmiről, ilyen alvós zokniban alvás, mit tudom, és az is, hogy jót tesz a zokniba alszol, és akkor kitárgyaltuk, hogy azért nem alszunk zokniba, mert eszméletlenül idegesítő, hogy van valami a lábadon.
0: Igen.
2: És ezt mi kitárgyaltuk, mert hogy ami napközben rajtam van zokni, hát tehát hogy rendesen alszol, rajtam van a lábam. Valamint, hogy úgy, vagy olyan fajta zokni az így, tehát hogy így rossz benne aludni, és nekem van olyan zoknim, amit anyukám van, hogy így hazajön, hozott ilyen, tudjátok, ilyen nagyon bolyhos ilyen puha, ami
1: finom.
2: Nagyon jó, az egy baj van vele, hogy körülbelül fél másodpercen belül csúszik le az ember lábáról félig, úgyhogy a boka része a talpadnál van, és felől, és az lábújadnál egy ilyen 5 centis rész, az így lifeg,
1: igen.
2: És az nagyon zavaró, és mindig az volt, amikor kitettem magam, hogy oké, nekem fázik a lábam, én ezt felveszem, most ebbe fogok aludni, és konkrét, tehát vagy valahogy a lábamon maradt, és éjszaka arra ébredek, hogy félig a lábamon van, vagy arra ébredek, hogy lerugdostam magamról, vagy még ott fél percen belül kicsit így lerugdosódik a lábam, és mondom, jó, oké, elegem van, és leveszem, igen. És eldobom a fenébe, de most kitaláltam egy új technikát, hogy olyan nadrágot veszek fel, és alárakom az oknit, és úgy nem csúszik, és akkor nem fázik a lábam se, és jó, tök jó puha.
1: Egyébként ez is jó taktika, csak nekem az a bajom, hogy amikor lefekszem, akkor nyilván még fázom. De amikor tehát elalszom, sokszor ébredek arra, hogy ki vagyok takarózom, melegen van, de most hát egy zokni is fűt, szerintem én ott nem is tudom, nem is takaróznék be. Nem szeretek zokniba aludni.
0: Én nekem nem. Van egy ilyen zoknim, én ezt nem tudom, hogy hogy hívjátok, én ezt ilyen Mikulás zokninak.
1: Ez a vastag?
0: Igen, ez a vastag, hogy kívül, igen, így belül szőrös, és nekem ez így feljön ide a lábszáram közepéig, és van rajta két ilyen kis bolt. És én abba szoktam otthon élni.
1: És a bolt se zavar alvás közben?
0: Nem. Engem nem szokozza, én azért nem veszem fel, mert bennem van ez az elmélet, hogy ha zokniba alszok, akkor beleízod a lábam, és akkor gombás lesz.
1: Megbütös.
0: Igen. Jó. És én nagyon nem szeretem ezt, tehát, hogy én irtózok így a lábgombát, vagy minden ilyentől, hogy büdös, meg mit tudom én, és ezért nem hordok zoknit este, pedig egyébként egyszer kipróbáltam már, azután jöttem rá, hogy ettől irtózok, és mükszik.
1: Tehát elalszol gyorsan, meg minden
0: tényleg
1: jó?
0: Tényleg elalszok gyorsabban, de hogy soha többet.
2: Ja, én azért idegesít. Szeretem ezt az ilyen puha zoknit, mert ez ilyen nagyon, nagyon ilyen levegőzős, szóval, hogy nincs ez az érzésem, hogy most ebbe így belerohad a lábam, és hogy amit tökélemes, de úgy összességében én is annyira szeretek zokniba aludni, de ebben még úgy kényelmes. Szóval, hogy nagyon fázom, akkor ez egy jó megoldás.
0: Hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a mai szép csodás reggelen. Írjátok meg nekünk, hogy szoktatok-e zokniba aludni, és hogy idegesítettiteket. Mi viszont most adjuk a löketet tovább a reggelhez, megyünk tovább Justin Bieberrel.

0: 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kultúrális

0: Is központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. És tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták levele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Ronald és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsragadozó 80 km/h-val is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatban maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak. Alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartanék. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cáfák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek. Y'all ready?

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban, így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, a mit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az ételbe tette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
3: Táskorá!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány és az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy a Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semmiféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
1: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, magjeleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
1: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
3: Itt állok egy madár inkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
4: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ide kell jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, hogyha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
4: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ez a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés, az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak, madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz a műtétet követően, ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a láb, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még.
5: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
6: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolyt sel az arcomra.
7: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
5: Ez a Táska Rádió.
8: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt, mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. A te rádiód.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra. Azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontosra számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengétség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen, ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengétségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat. Bekövetkezhet az öngyilkosság.
0: A magányosság oka a külső körülményekben keresendő? Sok embernek nincs lehetősége baráti vagy egyéb társas kapcsolatok kialakítására. Ilyenek, akik egyedül végzik a munkájukat, vagy akik vezető beosztásban dolgoznak, és úgy érzik, a munka rovására menne, ha a beosztottak közül választanának barátokat. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran válnak önön rabszolgáikká, és sajnálják az időt a kapcsolatok építésére. Ugyanez igaz lehet a diákokra is. Úgy érzik, a tanulás vagy a sport rovására menne, ha több időt töltenének a barátaikkal.
1: Magányosságok a személyiségben keresendő. Vannak, akik a magányosságukat a velük született tartózkodó természetüknek tulajdonítják. Gátlásosnak ismerik magukat, mert gátlásosnak nevelődtek. Ők azok, akiknek a családjában nem volt szabad az érzéseknek, főleg a fájdalmas érzéseknek hangot adni. Nem volt szabad kétségbe esni vagy sírni, mert ha az önfegyelem állarca mögül kilátszódott a fájdalom, az elégedetlenség, akkor rendre utasították. Ne cirkuszoljon, szedje már össze magát. Az érzelmem kitörés tilos volt, mert gyengeségnek számított.
0: Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben. Aztán, ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez.
1: És ne feledkezzünk meg az önbizalom hiánnyal küszködőkről sem. Ők azok, akik azért nem vonzák a többi embert, mert aki nem tartja magát valamire, azt a többi ember sem tartja valamire. Aki azt gondolja magáról, hogy csúnyácska, butácska, és nem ér annyit, mint mások. Akik unalmasnak, jelentéktelennek tartják magukat, kitartó nehéz munkával el is érik, hogy mások ilyennek lássák őket.
0: De bármilyen helyzetben is van éppen valaki, mindig van megoldás és kiút. Nem kell és nem is szabad elfogadni azt, hogy egyedül vagyunk. Meg kell próbálnunk nyitni az emberek felé, még ha nehéz is, mivel nem várhatjuk, hogy mindig mások kezdeményezzenek. Ha megtaláljuk azokat az embereket, akikkel jól tudjuk magunkat érezni, akkor visszagondolva rájövünk, hogy megérte megcsinálni, még akkor is, ha nem volt könnyű.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, közben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a földhöz, ami azt eredményezi, hogy a földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA.

0: Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket, írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt, fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talaj 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 95.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevén Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panas címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobald Timi, Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Kata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Ha megbetegszel, elmész a házi orvosodhoz. Ha beteg a kutyád, irány az állatorvos. De vajon mit kell tenned, ha találsz egy beteg vagy sérült madarat? Dr. Berkinyi Tamással, a Sukorói Vadmadár Kórház alapítójával beszélgetünk.
1: Miért alapítottad a kórházat?
2: Azért alapítottam a kórházat, mert abban az időben a Székesfehérvári Állatkórházban dolgoztam, és hoztak be sérült beteg madarakat, és az állatorvostól tőlünk azt várták el, hogy ezeket gyógyítsuk meg, mert az állatorvosnak az a dolga, hogy mentse az állatokat. Tulajdonképpen ennyi volt a kezdet, és én világéletemben madaras voltam, szerettem a madarakat, tehát én voltam az, aki ezt a munkát felvállalt az állatkórházon belül. Aztán egy idő után annyira sok madár érkezett az állatkórházba, nem lehetett pénzt kérni érte. Létre kellett hozni egy önálló vadmadár kórházat, hiszen különben tönkretettük volna annak idején az állatkórháznak a költségvetését.
0: Mikor alapítottad meg a madárkórházat?
2: 1996. november 1-én jelent meg az első híradás a kórházról, de tulajdonképpen akkor alakult meg, akkor kezdtem a madarakat menteni, mert akkor kezdtem el dolgozni az állatkórházban.
0: Mennyi idő alatt épült meg a kórház?
2: Hát a Vadmadár Kórház 25 éve folyamatosan épül, amit most láttuk, és ahol most vagytok, itt az utolsó röpdéket például 2 hónapja építettük, tehát 25 éve folyamatosan épül.
0: Mi volt a legjelentősebb esemény a kórház életében?
2: A 25 éves ünneplésünk az nagyon jelentős esemény, az, hogy ebben az évben 5 rétisas van nálunk, ez egy nagyon nagy esemény. Akkor, amikor megindult a másút telephelyünk is Sukoron, ez egy nagyon fontos esemény volt. Akkor, amikor megindultak a gyerekprogramjaink, ami madármentés, lélekmentés néven fut, az egy nagyon fontos esemény volt. Szóval rengeteg nagyon fontos esemény van a Vadmadár Kórház életében.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a madarak?
2: Ha bárki talál egy sérült madarat, akár az utcán, akár az erdőben kirándulás során, akkor elkezd keresgélni a neten, hogy hova tudná vinni a madarat. Ilyenkor, ha a madármentést üti be, vagy madárkórházat üti be, akkor a Sukorófehérvári Vadmadárkórházat nagy eséllyel megtalálja, és ezek az emberek jelentkeznek ilyenkor nálunk, szólnak, hogy szeretnék hozni a madarat, és elhozzák Sukoróra. Nálunk annyi az érdekesség, hogy nem kell időpontot egyeztetni senkinek senkivel, bármikor hozhatják a madarat, mert a bejáratnál van egy inkubátor, egy madármentő inkubátor.
0: Hogyan működik az inkubátor?
2: Az inkubátor a bejárat mellett került elhelyezésre. Ez egy nagy fadoboz, aminek a teteje kívülről nyitható. Most csak szigetelése van, hogy ne engedje be a meleget, illetve ne engedje be a hideget télen. Van benne egy fűtő, illetve egy hűtőberendezés, amit a behozó kapcsol fel. Van egy tábla az inkubátor oldalán, ami elmagyarázza, hogy mit kell tenni. Nyisd fel, tedd be a madarat, csukd le a tetejét, és kapcsolt fel az inkubátor kapcsolóját. Amikor felkapcsolják, akkor kapcsol be ez a fűtő-hűtőberendezés, illetve egy villogó az inkubátor tetején jelezni tudja nekünk, hogy éppen madár van benne. Van egy beépített kis kapcsoló, ami egy szimkártya segítségével e-mailt is küld nekünk, tehát pittyeg a telefonunk, amikor megérkezik egy madár.
0: Mik a leggyakoribb madárbetegségek vagy balesetek?
2: A leggyakoribb betegségeik alapvetően az emberi tevékenységhez kötődnek, elsődlegesen a közlekedési balesetek, tehát amikor átrepül a madár az út előtt felett, nagyon gyakran elütik őket az autók, ebből traumás sérüléseik vannak, mérgezésekből nagyon sok van, mezőgazdasági vegyszereket használnak, sajnos mérgezik a madarakat, hallani a híradásokban néha a sasmérgezéseket, de az összes többit is. Manapság az egyik legdivatosabb mérgezés a rágcsáló írtószereknek az elfogyasztása, kiteszik a mérget, amit megesznek az egerek, vérzékenységet okoz, az ilyen vérzékenységben szenvedő egereket elkapja a bagoly, ezáltal bele is beleüt a méreg, és így mérgeződik meg, és elvérzik. A orvadászat a harmadik nagy csoport, ami miatt bekerülnek hozzánk, a védett madarak, ugye védett madarat nem illik lelőni, mégis lövik őket, például fehér gólyákat is, illetve a villanyvezetékek, nagyon sok madár ül fel a vezetékekre, és ilyenkor áramütés szenved, aminek következtében elhal a szárnyuk vagy a lábuk. Ez a 4 fő ok, ami miatt bekerülnek hozzánk a madarak.
0: Most már tudod, ha találsz egy sérült vagy beteg madarat, akkor irány a Sukorói Vadmadár Kórház.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határa csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk. Mert amatőr sofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkélkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedett. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübörgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16 és fél évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltése alatt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
1: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
0: A második tipp, hogy keresd motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amibe szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
1: A harmadik, hogy keresd olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
0: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
1: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tó partján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
0: Hatodik tippünk, keresd példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
1: A hetedik tippünk, hogy keresd valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
0: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
1: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Hódis Anna és Csóka Mira. És most bemutatjuk J.K. Rowling nagy sikerét, a Harry Pottert. Harry Potter egy nagy sikerű könyv és filmsorozat, amely egy fiatal varázsló tanoncról szól. Barátjaival, Ronnal és Hermione-val, Voldemorttal a legnagyobb fekete mágussal harcolnak, miközben a Roxfordban, a varázslók iskolájában izgalmas kalandokban vesznek részt.
1: Az író 1965-ben született, és az Egyesült Királyságban élt, és él ma is. A Harry Pottert mindig egy kávézóban írta. Sajnos nem volt olyan jó anyagi helyzetben, hogy bármit vehessen, ezért mindig egy csésze kávét kért. Miután kész lett a művével, több kiadónál is próbálkozott, de mind elutasította. Végül egy kiadó elfogadta, és végre napvilágot látott a könyv. J.K. Rowling egy csapásra meggazdagodott, és ma már többet is megengedhet magának, mint egyetlen csésze kávét 2 óra alatt.
2: 7 könyv és 8 film készült el. A könyv részletes és vicces, a film pedig tele van látványos elemekkel, és ahhoz képest, hogy 2001-es gyártmány, személy szerint úgy gondolom, hogy korszerű a kivitelezés. Mégis szerintem a könyvet érdemesebben olvasni, mivel a filmből néhány dolgot kihagytak.
0: A Harry Potter 7 részből áll. Az első a Harry Potter és a bölcsek köve, amiben az ifjú Harrynek már 11 éves fejjel szembe kell néznie a Voldemorttal és megvédenie a bölcsek kövét. A második a titkok kamrája, amiben a Roxfordban furcsábbnál furcsább dolgok történnek, és kiderül ki Mordekár sötét utódja. A harmadik Azkabani fogoly, amiben a varázsló börtön legveszélyesebb fogja megszokik.
1: És vajon kinyeri a trimágos tusát? Kiderül a negyedik részből, a tűz serlegéből, amiben Voldemort igazi alakját is megismerhetjük. Az ötödik, amikor a Roxfordban sem lehet már mindenki felhőtlenül boldog, ráadásul Harrynek külön megpróbáltatásokat kell kiállnia, ez a Főnix rendje. A félvér hercegben Voldemort sötét múltjára is fény derül, na és persze megtudjuk, ki a félvér herceg. Az utolsó részben már nem lehet elkerülni a végső csatát. A sötét vagy a világos oldal győz? Kiderül a Halál erekjei című 7. részből.
2: Harry Potternek van egy mellékága is, a legendás halatok. Ebből jelenleg 3 rész van, de csak film. Ez a sorozat Albus Dumbledore, a Roxfort igazgatójának múltjáról szól. A 3. rész a legendás állatok Dumbledore titkai, mert megtekinthető a moszikban. Az első és a 2. rész pedig az interneten számtalan helyen.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: maradjál. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a bushmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozása szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat, lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, közben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható selyem ruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet

0: és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körmend látogat az Alba régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihalkó Luca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány-háromszög, a Bermuda-háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a Föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen. Iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40 ezer fő sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később szinte pontosan ugyanazon a helyen a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: minden hétöt Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka boltja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítőelemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladás hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszék el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során. 97.5 Táskarádi.

0: 97.5 Táskarádió, te is belefersz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés maradt a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu, vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszás és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Aria a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Flyer készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Presti Zsófia és Marosán Dorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben minden korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyet népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évből felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszú távú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jóllétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minősül károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani. És erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
2: A te rádiód. Táskorád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt uton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már megvolt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indított el benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerrel is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket, saját káron tanulva. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mélyalvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Pétervári Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Radics Luca Ajeme és Nagy Borbála. A mai adásban egy nem túl földhöz ragadt ember mondja el, hogy hogyan lehetsz te is pilóta. A stúdióban Füri Viktor.
1: Mit javasolsz annak, aki pilóta szeretne lenni? Hol tanuljon és mennyibe kerülnek az iskolák?
2: Ez sajnos nem olcsó, tehát ez nem egy olyan, mondjuk, hogyha valaki hobbi szinten csinálja, az semmiképpen sem egy olcsó hobbi. Hogyha hivatásként kezdi el valaki, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy vagy legyen nagyon elhivatott, és akkor tényleg tegyen meg mindent azért, hogy valahonnan előteremtse ezt az összeget. Ez egyébként ugye euróban kifejezve Magyarországon ilyen 40 000 euró körül van egy ilyen képzés, hogy teljesen valaki nullától egy olyan önéletrajzot tudjon összerakni, amivel már lehet egy légitársághoz jelentkezni. Külföldön erre vannak különböző iskolák, ott ez még drágább Európában. A legtöbben egyébként azt szokták csinálni, hogy Amerikába mennek ki megszerezni a különböző típusú jogosításokat, mivel ott sokkal nagyobb kultúrája van ennek a kisgépes világnak, illetve az üzemanyagárak is valamennyivel olcsóbbak, és ugye ez a legnagyobb befolyásoló tényező itt a képzések során.
3: Milyen iskolák kellenek ahhoz, hogy pilóta lehess?
2: Ez semmilyen iskola nem kell hozzá, tulajdonképpen egy érettségivel is akár. Régebben volt szó arról, hogy például kapitány valaki csak úgy lehet, hogyha felsőfokú végzettsége volt, tehát diplomája volt, de ma már ez sem kritérium. Ez általában ugye kereslet-kínálat alapján, ahogy éppen az üzlet megkívánja, de a legtöbb helyen nem feltétel.
1: Kik támogatták azt a döntést, hogy pilóta legyél, és a családod mit szólt hozzá?
2: A családom nem örült neki, édesapám ő ellenezte ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát nagyon sokat köszönhetek neki, mivel ugye ő finanszírozta a képzéseimet. Ő ezt nem támogatta, mivel mindig azt mondta, hogy nem szeretné, hogy pilóta legyek, mivel ugye az egy eléggé egy ilyen változatos élet, mindig máshol kell lenni, bőrönből élni, a család mellett ezt nem lehet megoldani, és egy kicsit ilyen családcentrikusabb embernek vallja magát. Valahogy én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani mind a kettőt, nem egyszerű, de ők ezt ezért nem támogatták. Mellette hát rokonok, ismerősök, ők pedig ugye nem is nagyon hallottak erről. Ez egy olyan dolog volt, hogy mindenki felnézett, hogy pilóta, hát az milyen menő, és akkor az szuper, és még mindig egy kicsit ilyen UFO-ként kezelnek, de ez ilyen, tehát a barátok ők támogatnak, illetve hát már kezdetektől vannak olyan barátaim, akikkel egyszerre kezdtük el, és egyszerre végeztünk ebben a szakmában, és ma már kollégák vagyunk.
1: Mennyi időbe telt megtanulni repülőt vezetni?
2: Általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy alap elméleti képzés egy ilyen pilóta képzésnek, és akkor az elméleti képzés az úgy néz ki, hogy az 60 tantermi óra körülbelül, ott ugye nagyon sok mindent átveszünk, tehát ott átveszünk a motortantól elkezdve meteorológia, a különböző humánfaktorok, illetve a légijognak a különböző részeit, és ezt ugye meg kell tanulni, ebből kell egy elméleti vizsgát tenni, ugyanúgy, mint a Kressznél is, és ezt követi a 45 repültórás gyakorlati képzés, ebből pedig az első 15 óra után pedig már el lehet menni egyedül, tehát az úgy néz ki, hogy az oktató elengedi a növendéket egyedül repülni, és akkor van az igazi első olyan érzés, hogy na most akkor itt tényleg én vagyok az úr. És igen, tulajdonképpen az első szakszolgálati engedély megszerzés az 45 óra kell.
1: Akkor nincs melletted senki?
2: Akkor nincsen senki, tehát az 15 óra után, hát ez úgy néz ki, hogy például, nem tudom, autóban ülünk, és akkor 3 ilyen városi kanyar után az oktató azt mondja, hogy jó, hát akkor itt megvárlak, gyere vissza, és akkor menj el, nem tudom, ide vagy oda, és akkor én majd nézlek.
0: Ha tetszett a műsorunk, kövess be minket Facebookon és Instagramon is, hogy ne maradj le a következő adásunkról.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 27-e. Sikerrel záruló kutatása az Óbudai Egyetem részvételével. 8 önkormányzati érdekképviselet közösen készít szakpolitikai javaslatcsomagot. Közösségi régészeti konferencia augusztus 1-jéig még lehet jelentkezni. A mikrofonnál Winter Diana. Mesterséges intelligencia az autizmus spektrumban, sikerrel záruló kutatás az Óbudai Egyetem részvételével. Az Óbudai Egyetem kutatóinak úttörő munkája nem csak a mindennapi fejlesztés előtt nyit új távlatokat az autizmus spektrum zavar kezelésében, de a jövő nemzetközi egészségügyi technológiai együttműködéseinek is szilárd alapot teremt. Egyre több gyermeket érint az autizmus spektrum zavar. A statisztikák szerint ma már minden 44. kisgyermeknél diagnosztizálják a spektrum zavar valamilyen formáját. Az egyik legnehezebb mindennapi kihívás az úgynevezett social blindness, vagyis a szociális vakság, ami megnehezíti mások érzelmeinek felismerését. Bár a terapeuták elkötelezetten dolgoznak a gyerekekkel, a hagyományos egyéni és kiscsoportos terápiák rendkívül költségesek, a szakember hiány miatt pedig sokszor rendszertelenek. Ez a helyzet azzal fenyeget, hogy egy egész generációnyi érintett fiatal esik el a fejlődés lehetőségétől. Erre a sürgető kihívásra hozott most áttörést az Óbudai Egyetem nemzetközi összefogásban megvalósult, sikeresen lezárult kutatási projektje, melyet Kertész Gábor szakmai vezetése mellett végeztek. A kutatócsapat egy olyan egyedülálló, kétirányú digitális terápiás rendszert fejlesztett ki, amely ötvözi a virtuális valóságot és a mesterséges intelligenciát. A gyerekek egy játékos, interaktív virtuális térben sajátíthatják el az érzelem felismerést. A mesterséges intelligencia folyamatosan elemzi a teljesítményt, és a tréninget a gyermek egyedi fejlődési üteméhez és igényeihez igazítja. Segít áthidalni a kapacitás hiányt, miközben a teljes folyamat mindvégig szakképzett terapeuták felügyelete és ellenőrzése mellett zajlik. 8 önkormányzati érdekképviselet közösen készít szakpolitikai javaslatcsomagot. Újabb értelmi és előremutató egyeztetésen vagyunk túl a 8 önkormányzati érdekképviseleti szervezet vezetőivel. A készülő közös összövetségi szakpolitikai javaslatcsomagunkról írt a Facebook oldalán Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere, aki június eleje óta a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke. Bár a települései mérete és adottságai eltérőek, számos közös kihívással nézünk szembe, írta. Kulcsfontosságú tehát, hogy ezekre közös, pártokon átívelő megoldási javaslatokat tudjunk megfogalmazni. Megerősítettük, hogy továbbra is készen állunk a konstruktív szakmai munkára az új kormánnyal, és ismételten kezdeményeztük Lőrinc Viktória miniszterasszonynál az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa ülésének összehívását, írt a közösségi oldalán Cserpalkovics András. Közösségi régészeti konferencia augusztus 1-jéig még lehet jelentkezni. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület közösen rendezi meg október 16-án és 17-én a 4. országos közösségi régészeti konferenciát, amelyre szeretettel várják a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatókat és érteklődőket egyaránt. Jelentkezni augusztus 1-jéig lehet. A Szent István Király Múzeumban rendezendő konferencia a korábbi évek hagyományait folytatva a lehetőséget biztosít a közösségi régészet módszertani kérdéseinek megvitatására, az önkéntesek bevonásával megvalósuló kutatások bemutatására és szakmai értékelésére, valamint a civil résztvevőkkel folytatott párbeszédre. A szervezők ez évben is várják a független kutatók és a múzeumbarát civilek jelentkezését, hogy szakmai közönség előtt is

0: kutatási eredményeiket. A korábban bejelentett útfelújítási program állásáról tájékoztatott Székesfehérvár polgármestere. A Székesfehérváron meghirdetett nagyszabású útfelújítási program részeként a márciusban elkészült Nyárfa utcát követően a közgyűlés szakbizottsága legutóbbi ülésén újabb utcák, köztük a Palotai út egy szakasza, valamint a Hársfa, Fenyőfa és a Topolyai utca esetében választottak ki a nyertes kivitelezőket, a Tahírul közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere. Már zajlik a Nagyszombati út 800 méteres szakaszának felújítása és kezdődhet a Bépic utcai szabadidőpark fejlesztése is. A város nagy gyűjtőútjait a közösségi közlekedés számára kiemelt jelentőségű, illetve a városrészek közlekedése szempontjából fontos utakat, valamint több olyan régebb óta felújításra váró lakóövezeti utcát is érinti az a komoly útfelújítási program, amelyet még az év elején jelentett be Székesfehérvár polgármestere. Ennek részeként már márciusban elkészült a Nyárfa utca rekonstrukciója, és jelenleg is zajlik, mintegy 500 millió forintos költséggel a Nagyszombati utca Zsolnai és Bódai út közötti szakaszának felújítása. Ez a beruházás a vízközművek kiváltásával kezdődött meg az érintett 800 méteres szakaszon, amit majd a felújítás követ. Kicserélik az ivóvízvezetékeket, kiszélesítik az utat, járda épül, és a burkolaton irányhelyes kerékpársávok is helyet kapnak. Az Aranybola sétánynál pedig autóbusz megállóhelyeket és kijelölt gyalogos átkelőhelyet is kialakítanak. A Sára Gyula program részeként most újabb utcák esetében választották ki a nyertes kivitelezőt a pénzügyi, költségvetési, jogi szakbizottság legutóbbi ülésén. A pályázati kiírásra az előzetesen becsült költségeknél szerencsére kedvezőbb ajánlatok is érkeztek. A Hársfa utca esetében nettó 17,2 millió forintból megtörténik az út teljes kopó rétegének felújítása. Ugyancsak megújul a betonlapos járda és kicserélik a töredezett folyókákat, áróburkoló elemeket is. Az egyik oldalon az árkokat lefedik, így a közlekedés, várakozás is könnyebb lesz az utcában. A Fenyőfa utca mintegy nettó 11 millió forintból szintén új kopó réteget kap, valamint a csapadék vízelvezető rendszer burkolathibáinak javítása is megtörténik. A friss döntésnek köszönhetően a Palotai út városból kivezető szakasza is megújulhat a Szent Gellért utca és Kereszttöltés út között nettó közel 94 millió forintból. A felújításra azért is szükség van, mert a kopó rétegen a téli időjárás következtében előjelek nélküli hirtelen nagy felületű romlások következtek be. A kopórétek cseréjével megelőzhető az alépítmény romlása, így megelőzhető a teljes pályaszerkezet néhány év múlva történő teljes cseréje. A szakbizottság kiválasztotta a Bépic utcai szabadidőpark fejlesztésének kivitelezőjét is, amely valamivel több mint nettó 102 millió forintból válhat valóra. A területen az országos futópályaépítési program támogatásával és városi önrészsel egy 600 méteres futópályát építenek meg, és ugyancsak sikeresen pályázott Fehérvár az országos Bringa Park programban egy új pumpapálya megépítésére, ami városi önrészsel kiegészülve szintén itt valósul meg. Mindezeken felül új szabadtéri kosárpálya is épül az MKOS támogatásával a Bépic utcai szabadidőparkban.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Herbocs István a Fehérvár AV19 csatára érdemelte ki a Miklós kupát. A 2025-2026-os szezon legszebb góljának szerzője, így a Miklós kupa nyertese a szurkolók szavazatai alapján Herbocs István lett. A Hidrofehérvár AV19 támadója a britek elleni találatával érdemelte ki a rangos díjat.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkes bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzemezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Lewis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajta ütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogyha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.

0: 97 a Táskarádió te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával.
2: A 97 a Táska Rádió bemutatja. Táska Rádió, kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéjéből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Én N75 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéjéből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3 többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod?

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk. Teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lulu és Brizs Boglárka. Íme 7 légtisztító szobanövény, aminek ott a helye az otthonodban. Tudtad, hogy évente csak nem 50 millió embernél jelentkezik valamilyen allergia? A kutatók szerint ez a szám a jövőben csak emelkedni fog. A jó hír az, hogy természetes módszerekkel ezt meg lehet előzni, legegyszerűbben növények segítségével.
1: Ha allergiásan a családban, mindenképpen érdemes növényeket vinni az otthonatokba, mert bizonyítottan javítják a levegő minőségét és kiszűrik nem csak a polleneket belőle, de számtalan méreganyagot is.
0: Az első a szopafikusz. Erős műanyagra emlékeztető levelei miatt gumifának is nevezik ezt a növényt, mely ellensége a formaldehidnek, ami nagyobb mennyiségben, főként gyerekeknél, fokozza az asztma kialakulásának esélyét.
1: A következő vitorlavirág sötétzöld leveleivel és fehér virágaival a lakásodnak nem csak dísze lehet, de tanulmányok szerint csökkenti a levegőben lévő méreganyagok és allergének mennyiségét is.
0: A szobapáfrány leginkább páradús helyen, például fürdőszobában érzi nagyon jól magát, és nem igényel túl sok törődést. A NASA kutatói állítják, hogy ez a növény képes a leghatékonyabban eltávolítani a levegőben szálló allergéneket.
1: Negyedik, az aloe vera leginkább a kozmetikában és a gyógyászatban használják, és csak kevesen tudják róla, de kiváló légtisztító is. A benzolt és a formaldehidet is képes megkötni.
0: Ha allergiás vagy, de szereted a virágokat, a gerbera lehet a legjobb választás. Nyártól őszig virágzik, levelei pedig 3 veszélyes anyagot is kiszűrnek a levegőből.
1: Az utolsó előtti, az anyós nyelv kifejezetten igénytelen növény, nagyon jól bírja a szárazságot. A levegőben található káros anyagok közül a 4-5 legkárosabbat képes kiszűrni.
0: Az utolsó a zöldike, az egyik legkönnyebben nevelhető szobanövény, hiszen szinte bármit képes túlélni, és betegségekre sem hajlamos. Emellett pedig hatékony a levegő tisztításában, megszűrésében is.

0: catch my breath. 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt, fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió. Te is belefélsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás aszték istene egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 95. Táskor

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkoláb Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
1: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdhetek ásatást, de fogtok?
2: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza Nagyfeledem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőségét biztosította arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
3: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
2: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykori várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
1: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
2: Hát igazából mindig izgalmas bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy gyösír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
4: Mekkora a régi Székesfehérvárnak a területe, ahol még találhatóak maradványok?
2: Maga mai belváros, az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett. Tehát az is még anno a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
5: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
2: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nemrég hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
1: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
2: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumban, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
0: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találtak meg egy ásatás során?
2: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza Nagyfeledem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomait, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloween-ról a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszaki kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és velszi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak. De már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, házi állatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetében, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
0: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
1: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bőrt és a csontokat is.
0: Ötödik. A tarajos hüntüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
1: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
0: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Nyolcadik. Az Uránuszon 2 évszak van, nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
0: Kilencedik. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudna spriccelni a vért.
1: Tizedik. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
0: Tizenegyedik. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
1: Tizenkettedik. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban.
0: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
1: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
0: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
2: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
1: Nekem a 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban. És neked, Réka?
0: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
2: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
1: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jung Hoseok szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül John Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiatt, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Sok ember hisz a babonákban, de vannak emberek, akik nem. A legnépszerűbb babonák a fekete macska, a péntek 13 és a létra. Ha hiszel a babonákban, vagy csak egy kicsit is érdekel, akkor tarts velünk, mert most felsorolunk egy pár babonát, ami érdekes lehet.
1: Az első január 22-e Vince napja. A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. A népi megfigyelések szerint az olvadás esetén jó bortermésre lehet számítani. Ezt egy mondás is kifejezi. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Drávaszögi falvakban vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek. Rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak. Vincét ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját.
2: A második, május 25-e Orbán napja. Orbánt a néphagyomány a fagyos szentek közé sorolja. Az Orbán napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokféle szobrot emeltek számára a szőlősökben. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bőtermés biztosítását várták tőle. A Nyitra mentén Körmendben keresték fel a szobrot, s a jó idő volt, megkoszorúzták, de rossz idő esetén kövekkel dobálták meg. Topolyán Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak, volt, ahol fatörzsből vagy szalmából készítették. Jó idő esetén egész nap óbort ittak, és a szobrot vagy az őt jelképező tárgyat borral locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szítták, locsolták, pálcával verték, vagy fa és szalma esetén elégették.
0: A harmadik, június 8-a, Medárd napja. A legismertebb időjóslás szerint, ha a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az égcsatornái, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd frank származású volt, legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőttként pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tibornyának. A hagyomány szerint, ha e napon megfürdetünk egy kakast, nyomban megnyílik az ég és ömleni kezd belőle a zápor. De a Medárd napján tóban, folyóban óvatosan fürödjünk, mert a vizek királya, és minden vízszellem ezen a napon szedi áldozatait, így könnyen bajba kerülhetünk. Mint minden legenda és néphit mögött, e mögött is természettudományos magyarázat áll. Júniusra a szárazföld belső területei már felmelegednek, a meleg levegő felé áramlik, és helyébe érkeznek súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat. Ezért jellemző a május végi, június elejé változékony, záporos, zivataros időjárás, ami persze nem köthető egyetlen naphoz.
1: A negyedik, augusztus 13-a péntek. A pénteki naphoz és a 13-as számhoz külön-külön is számos hiedelem fűződik. Hát még ha a kettő együtt van, a duplázott babona felturbózza a legendát. Ez a babonánk új, 20. századi eredetű, a régi népi hiedelmek között hiába keresnénk. Maga a 13-as viszont már régóta szerencsétlen számként él a közhiedelemben. A népnyelv az ördög tucatjának nevezi. A péntektől már réges-régen is féltek az emberek, mert szerencsétlen napnak ítélték. Ádám és Éva hagyomány szerint pénteki napon evett a tiltott gyümölcsből. Jézust is pénteki napon feszítették keresztre. A középkorban szerencsétlennek számított minden olyan hónap, amely péntekkel kezdődött. A statiszták szerint azonban péntek 13-án nem történik több szerencsétlenség, baleset, mint más napokon.
2: Az ötödik és egyben utolsó november 11-e Márton napja. Jeles nap a naptárban. Szent Márton napja a mezőgazdasági év vége, a téli pihenő időszak kezdete. A cselédek ilyenkor kaptak meg évi bérüket és hozzáráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kell tizedelni. E napon kóstolták meg az új bort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökere is mélyebbre az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A mártonnapi liba lakomákról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik, tartották. A liba csontjából az időjárása jósoltak. Ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. A bornak Szent Márton a bírája, tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az új bor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
1: Te mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
2: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
0: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon, és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
1: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
2: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott élet befogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
0: Reméljük segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fésűs Marcell és Bali Csaba. Bemutatunk ötöt a világ legextrémebb munkái közül. Viharvadászok. A viharvadászok azok a bátor kutatók, akik szembe mernek szállni akár hurikánokkal is. Nevük megtévesztő lehet, hiszen nem kergetnek minden egyes záport, őket csak az extrém esetek, speciális zivatarok és szupercellák érdeklik. Ezek dokumentációja fontos visszacsatolást jelent a meteorológusoknak. A témában készült sorozat is, Viharvadászok címen, melyben egymást váltják a gyönyörű felvételek és a stresszes helyzetek.
1: Bűnügyi helyszíntisztító. A bűnügyi helyszíntisztító egy olyan munka, melyet nem sokan ismernek, pedig magától értetődő, hogy ilyen szakma is létezik. Ez a meló változó nehézségű lehet, van, amikor csak egy szoba feltöltenítéséről van szó, viszont van, amikor gyilkosságok hátramaradt jeleit kell eltüntetniük. Amíg a helyszínelők és a nyomozók az ügy megoldásáért felelnek, addig ők arról gondoskodnak, hogy a tett helyen ne látszódjon bármilyen büntény nyoma.
0: Füstugrók. Ahogy a rendőrségnél és a hadseregnél, úgy a tűzoltóknál is vannak különféle különleges egységek. Ilyenek a füstugrók, az erdőtüzek specialistái, akik tényleg nem viccelnek. Ezek a nem mindennapi tűzoltók ejtőernyővel ereszkednek az erdőtüzekbe, hogy elvágják a tűz útját, vagy belülről kezdjék meg az oltást. Az is alátámasztja rátermettségüket, hogy akár 72 órát ébren kell lenniük, vagy hogy 3000 láb magasból kell landolniuk a tomboló tűz kellős közepébe.
1: Ipari alpinista. Egy felhőkarcolóra elég csak ránézni, hogy beleremegjen az ember lába. Ezt a látványt tapasztalják az ipari alpinisták nap mint nap. Egy picit más szemszögből. Az ipari alpinisták dolga ezeknek a magas épületeknek a tisztítása. Javítási és festési munkálatoknál jól tudnak jönni, hiszen így nem kell teljes állványzatot építeni. Egy statikus hegymászó kötél segítségével függeszkednek a magasba, amely teljes biztonságot nyújt nekik.
0: Kígyófejű. Akik félnek a kígyóktól, azok egy pillanatra fogják be a füleiket, mert most a kígyófejű munkájáról lesz szó. Ezeknek a szakembereknek a feladata, hogy különféle mérges kígyók mérgét fejjék le, hogy abból később ellenszer vagy más gyógyszer készüljön. Sajnos bármilyen profi is a fejű, a kígyómarás esélye mindig fennáll, a kígyó kiszámíthatatlan mozgása miatt. Te bevállalnád valamelyik extrém munkát? 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: Sport, a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozás láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körmend látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megáll.

0: slágerek megállás nélkül. Ez a BPM
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Ott van a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltok, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.

0: And brown eyes.
1: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
2: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
3: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
1: Ez a Táska Rádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, közben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a földhöz, ami azt eredményezi, hogy a földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
0: És most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM. BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. És tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körmend látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordul. Nem lesz élénk a légmozgás. Napközben 30 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: Miért a Táskarádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt.

0: írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szélmán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt, fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Albafehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem valószínű. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most Top Slágerek megállás nélkül.
2: Ez

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat.

0: Az pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen, írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket, írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt, fűzték a bejegyzéshez.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis Körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem valószínű. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sztorik, pletykák és a tezenék. Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Vitián Anna és Villányi Zsófi. A meséket úgy lehet felismerni, hogy varázslatos dolgok vannak benne. Például meseszámok, mesés elemek, meselények, mesehelyszínek. A meseszámok általában 3, 7, 11 és 21. De még persze sorolhatnám.
1: A mesés elemek pálca, varázslényeg és még sok más. A mesés lények tindér, sárkány, törpe, az én kedvencem a Manu.
0: A mesehelyszín üveghegy, aranyerdő, elvarázsolt kastély.
1: Az én egyik kedvenc mesémet egy könyvbe olvastam, és az volt a címe Elveszett városok őre kezdett.
0: Na és miről is szól ez a mese?
1: Volt egy kislány, úgy hívták, hogy Sophie. Ő először az emberek között élt, de szegénynek nem volt igazi szidéje, nem ismerte, csak befogadták. Az kiderült, hogy egy elvarázsolt világba kell mennie, mert ő oda valósi. És elvileg nagyon különleges volt, de ő magáról nem tudott semmit, se a szüleiről. Nem tudom, mi lesz a történet vége, de majd áprilisban kijön a második része, és nagyon várom.
0: A mesében mindig a jó győz.
1: Mesetípusok:
0: csali mese, tündérmese,
1: láncmese, tréfás mese,
0: valós mese, hős mese.
1: Az én kedvenc mesefajtám a tréfás mese, mert szeretek nevetni, de a többivel sincs bajom, mert azt is szívesen olvasom vagy nézem. A mese az epika műfajba tartozik, azért, mert az epika történetet mesél el, de a dráma és a líra más-más fejez ki.
0: Az irodalom órán sokszor házi az, hogy ír egy mesét, és a tanárunk mindig hármas tagolással kéri. A hármas tagolás az azt jelenti, hogy van egy bevezető, egy tárgyalás és egy befejezés. Én igazából szeretek mesét írni, de csak persze hobbiból csinálnám.
1: Ha neked is van kedvenc meséd, nyugodtan írd meg nekünk.
2: A 6000-ét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Péri és a Vörös rókát. A Vörös róka Európa legnyugati pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portyáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácánt, foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt, a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja. A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább két évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében. Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.
1: Ez a Táskarádió esti sója. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresh Zsófia. Hallottál már a fantomfájdalomról?
1: A fájdalmak egyik speciális típusa a fantomfájdalom, amely egy elvesztett testrész fájdalmas érzetét jelenti. Olyan valódi fájdalomérzet, amely egy nem létező területről érkezőnek tapasztalható. Általában amputációt követően. Ezt az emberi agy úgy érzékeli, mint a fájdalom az elvesztett végtag vagy végtagrész helyén érzett fájdalom volna.
0: A különböző fájdalmak az élet természetes velejárói, amelyek az ok megszüntetésével vagy a tünetek enyhítésével lehet csillapítani vagy megszüntetni. A fájdalom lehet rövid ideig tartó vagy krónikus fájdalom, kapcsolódhat betegséghez, sérüléshez vagy állapothoz.
1: A fantomfájdalom jelentkezhet a műtétet követő rövid időn belül vagy későbbi szakaszban is. Legtöbbször enyhe és gyorsan múló állapotról van szó, az esetek egy részében azonban a panasz krónikussá válhat, amely komoly problémát okoz a betegeknek. Kezelésre is szükség lehet.
0: A fantomfájdalom jelentkezése amputációt követően természetes jelenség. Ha gyorsan elmúlik, vagy visszatér, de fájdalomcsillapítókkal jól kezelhető, akkor nem szükséges külön orvoshoz fordulni.
1: A fantomfájdalom tünetei a fantomfájdalom számos formában jelentkezhet. Lehet tűszúrásszerű, vagy égető érzés, bizsergés, zsibbadás, viszketés, görcs. Fájdalomérzet, amely mintha az elveszett testrész területéről származna. A fantomérzetek miatt a mozgás is bizonytalanná válhat, egyensúlyvesztés, elesés is előfordulhat. A fájdalom zavarhatja a pihenést és az alvást is.
0: Az okai az ember különböző testrészeinek állapota és egymáshoz való viszonya az agyban képződik le. Testi integritás, amely részenként az amputáció előtti időkben az agyban rögzült egy végtagkép az épp testrészről. Amikor a végtag elvesztésével a testrész normál érzetei, az agy számára továbbított üzenetei elvesznek, az agy megpróbálja rekonstruálni a végtag képét, ez vezet a fantomérzethez, a fantomfájdalomhoz.
1: Amennyiben a szóban forgó testrész az amputáció előtt is fáj, akkor elképzelhetőnek tartják, hogy a test erre emlékszik, és az agy ennek a fájdalomnak az emlékét hívja elő.
0: A fantomfájdalom kezelése gyógyszeres tüneti kezelésén túl számos más terápiás módszer is eredményes lehet. A kezelés egyik sikeres módja az elterelő terápia, amely módszere a figyelem másra történő összpontosításának gyakorlata, például mozogni, ha egy ideje mozdulatlanul ül, vagy megérinteni, masszírozni az érintett végtag csonkját. A figyelem elterelésére továbbá alkalmas lehet a zenehallgatás, beszélgetés egy baráttal, vagy valamilyen játék is. Jót tehet a masszázs, a nyújtás, a hideg-meleg hatás váltakozó használata.
1: A fantomfájdalom a mentális egészségre is rossz hatással lehet. Szorongást, depressziót okozhat, de ahogyan a fájdalom befolyásolhatja a hangulatot, úgy a környezet javítása is segíthet a fájdalom kezelésében. Ezért érdemes különböző relaxációs technikákat kipróbálni. Javíthat az általános állapoton a meditáció, a tai chi, a fizioterápia és a fizikai aktivitás is. Egyes esetekben a pszichoterápia is hatékony kezelési módszer lehet.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustave Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, de meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sorra lengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
1: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakar szerint Pelops volt az alapító, aki egy győztes kocsibecsen vívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
0: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban, résztvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
1: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
0: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hideg kihívások.
1: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
0: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon. 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a víz mindössze 12 Celsius fokos volt.
1: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
0: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
1: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
0: Minden idők legidősebb versenyzője, a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
1: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
0: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
1: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ez is belállt.
0: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
1: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
0: Az ókori olimpiákon messzelenül mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 51 35-ös telefonszámra.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancforcer Csepke és Pajon Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertető jele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasítása sem megy tovább, ha az úton gödörtátunk, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképző központ 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik, önkéntes kölyök nevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya, gazdapáros a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is. Mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.8 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyű mással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
2: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a koiszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A koiszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét.
0: Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
2: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
3: Ez a Táskarádió esti sója. Hello! 97.5
4: Táskarádió.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garaina Zira és Eihammer Karina.
2: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
1: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
2: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
1: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
2: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
1: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
2: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
1: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
2: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
2: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! Csak a

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a Székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A Székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, közben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a földhöz, ami azt eredményezi, hogy a földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémen környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs

0: látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem valószínű. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.3 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezre sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest.

0: Viszont nehéz az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
1: 6. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
2: 7. A Navahó. A Navahó. A Navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelven nincs megfelelője.
3: 8. Izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
4: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
0: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korántsem ugyanaz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza, bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű, következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nájlon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a talajvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek. Mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 grammot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzátonyok elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Becaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörös színű eritrofil. Az albínokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5-es rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcel és Sportklub Boldizsár.
1: Vendégünk a Rescue nemzetközi speciális mentőcsapat két tagja, Pavelce László és Lukács Péter, akik elmondták, hogy a csapat küldetése a mentés földön, vizen, levegőben. Beszéltek arról, hogy milyen lelki megpróbáltatással jár egy mentőcsapat tagjának lenni.
2: Meséltek a Hős benned van című programjukról, amivel céljuk, hogy mindenki életet tudjon menteni. Ahhoz, hogy hős legyél, két alap dolog kell, a tanulás és a biztonság.
0: Milyen eszközöket szoktak használni a mentésekkor?
3: Gyakorlatilag ez is egy nagyon nagy spektrummal bíró kérdés. A legkisebb eszköz az valószínűleg a pulzoximéterünk, vagy a lázmérőnk, de hát aztán ettől kezdve a reanimáláshoz szükséges defibrillátorok, a lélegeztetők, ambubalonok, tehát gyakorlatilag ez is ilyen felsorolhatatlan, de a legfontosabb az, hogy ott legyél, amikor segíteni kell. Aztán utána következnek csak az eszközök, amikor már megérkezünk, megérkeznek a hivatásosok, és ők majd átveszik a területet, de én azért azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy rendetlenséget szoktak a mentők maguk körül rendezni, akkor, amikor baj van, hiszen szét kell pakolni az összes mentőfelszerelést, az összes gyógyszert, az összes ampullát, hiszen pillanatok alatt kell az orvosnak, a mentőtisztnek, az ápolóknak úgy dönteni.
4: Érzelmileg mekkora teher mentősnek lenni?
3: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó rávilágítás volt. Egyébként nagyon nagy teher. Van egy híres megjegyzésem, és én ezt tartom, vallom is, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdek majd a munkámról álmodni, akkor kell abba hagyni. Az azt jelenti, hogy megtelt az embernek a lelke, megtelt az agya, a szoftvere, hogy így mondjuk, és akkor kell abba hagyni, hiszen az azt jelenti, hogy elkezdett az emberi agy felörlődni, tehát megtelt, nem tud több tragédiát vagy problémát befogadni. Tehát ez jól jelzi azt, hogy nekünk is, tehát mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek vagyunk, nekünk is gyerekeink vannak, nekünk is nagyszüleink vannak, nekünk is szüleink vannak. Tehát mi ránk ugyanúgy hat. Én például, amíg tanítottam egészségügyi és kolléginákat, én mindig azt tanítottam nekik, hogy minden beteghez úgy kell hozzáállni, mint a saját hozzátartozódhoz.
5: Ha megengedett, két szót én is tennék hozzá. Létezik egy olyan szó, hogy burnout. Ez a szó minden egyes munkahelyre, minden egyes munkára igaz. Igaz egy tanárra, igaz egy egészségügyi dolgozóra, igaz egy gyári munkásra. Ez a burnout szindróma a mentő dolgozókat is elérheti, vagy eléri. Sajnos vannak, akik tényleg feladják, sajnos vannak, akiket elvesztünk. Bizony nagyon jó család, nagyon jó feleség, nagyon jó gyerekek kellenek hozzá, amikor hazamész, és egy akkora követ cipelsz a gyomrodba meg a lelkedbe, hogy az elképzelhetetlen egy civil ember számára. És ezeket a köveket nagyon lassan tudod lerakni apró szemenként, kavicsonként. Én egyszer éltem meg azt, hogy megrogytam. Nagyon nehéz volt belőle fölállni. Még mindig összeszorítja a torkomat.
3: Én, mint csapatvezető, ugye felelek a mentőcsapatomért, és az összes kollégámért. Tehát én azt szoktam csinálni egy-egy ilyen komolyabb tragédia után, vagy a mentőcsapat, ha valahonnan hazatér, akkor én már útközben el szoktam kezdeni beszélgetni a kollégáimmal, kibeszéltetem a problémáikat, mi az, ami megérintette őket, pozitív, negatív oldalon is, és ez már, hogy beszélt róla, ez nagy valószínűséggel már segített. Aztán, ha még az ember hozzá tud tenni, sokszor látnak bennünket katasztrófák helyszínén is mosolyogni, és azt hiszik, hogy ezek bolondok. Pedig nem vagyunk bolondok, nekünk is valamilyen szinten el kell ütnünk ugye azokat a pillanatokat, amikor az ember beleverni a fejét a falba, sírna, hiszen egy gyereknek az elvesztése, amikor az ember ezzel foglalkozik, és ugyanakkor a gyereke van otthon, akkor abban azért lelkileg belehal.
6: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5.

0: vágya.
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
2: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
1: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
2: Mindennyian jól ismerik a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
1: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt ez a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján bíztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táska

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszett el Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-jelet használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságod, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey egér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szálfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége vállást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A Sztárban sztárvilága. Rejtelmek és kulisszatitkok a színfalak mögött. Talán gondolkodtál már azon, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban sztárban mi folyik a színfalak mögött?
1: Meg szeretnéd tudni, mi történik a reklámok alatt a stúdióban? Esetleg érdekel, hogyan tudsz részese lenni ennek a csapatnak? Most megtudhatod, ez a műsor nagyon sok izgalmat rejt magában. A stúdióban vannak nézők, meghívott vendégek, versenyzők, hozzátartozói és beépített emberek is, úgynevezett statiszták. Ők azok, akik mindig tudják, mit kell csinálni, mikor kell tapsolni, fütyülni, sikítozni vagy éppen skandálni. Talán meglepő, de van, hogy ők szerepelnek egy-egy produkcióban is.
0: A nézőtéren olykor olyan arcokat láthatunk, mint Tídani, Bruno és Spak, Manuel, Miló, Rácz Gergő, vagy épp az előző évadok versenyzői. A stúdióban érezhetően rövidebbek a szünetek, mint a tévé előtt ülve. A produkciók közti egy-két perces kisfilm alatt kell az előző díszletet el, majd a következőt bepakolni. Ezek a feladatok nagyon fontosak és sok odafigyelést kívánnak. Az adás zavartalansága érdekében előtte többször elpróbálják az adott dolgokat, többek közt a pakolást is.
1: A műsorban általában csak a produkciók mennek élőben, minden mást előre felvesznek és úgy rakják össze a szerkesztők. Nagyon nagy szervezettség van az adások előtt és közben egyaránt. Több százan dolgoznak egyszerre a műsor sikeréért.
0: Na de hogyan lehetsz ennek a részese? Valójában bárki lehet statiszta, aki elmúlt 16 éves. A forgatások késő estig tartanak, és csak egy nagyobb szünet van. Ha eljössz egy ilyen alkalomra, az első a szerződéskötés, ez mindenkinek kötelező. Nagyon fontos, hogy sötét tónusú, csinosabb ruhában légy. Mivel itt dolgozol, ezért fizetést is kapsz.
1: Egy munkához elengedhetetlenek a jó fej, kedves munkatársak, és ezekből szerencsére nincs hiány. Itt megtanulsz olyan szakszavakat is, mint például az ováció, előfelvétel, casting, konf, kis és nagy totál. Ha mindig is érdekelt a média, akkor ez biztosan a te világod.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat, lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idris Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű

0: A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba Régia sportcsarnokba.
1: Időjárás jelentés a Táska rádióban.
0: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem valószínű. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. I love it. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. április 1-én. A mikrofonnál Winterdia, és eszméletlen jó műsorokat hoztam nektek a Hellón belül, mert hogy idén is megrendezték a fehérvári diáknapokat, és idén először podcast kategóriában is lehetett indulni. Hát rádiósainknak nem is kellett több, természetesen ők is indultak, és a város több középiskolájából is érkezett versenyző, és bebizonyosodott, hogy amennyire könnyűnek tűnik ez a műfaj, annyira nehéz is tud lenni. Viszont sokan nagyon szép és kerek adással készültek, és a zsűri arany minősítésben részesítette őket, úgyhogy ezeket fogjátok ma hallani, és nem csak, hogy arany minősítést szereztek a műsorok, hanem valamelyik külön díjas, valamelyik pedig kategória díjas lett, és hogy melyik hamarosan megtudhatjátok. A sort egy arany minősítésű műsorral fogjuk kezdeni, amelyet Lestár Linett és Kútfej Dóra készített függőség témában.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kútfej Dóra és Lestár Linett. Biztosan gondolkodtál már te is azon, hogy mit nevezünk függőségnek. A függőségről sokan még mindig azt gondolják, hogy mások életében van jelen. Hogy ez egy távoli probléma, amely csak azok

0: érinti, akik elvesztették a kontrollt. De mi van akkor, ha a függőség sokkal közelebb van hozzánk, mint hinnénk? Ha nem csak a szélsőségekben létezik, hanem a mindennapi szokásainkban is. Hol húzódik a határ egy ártatlannak tűnő rutin, és a között, amikor már nem mi irányítunk, hanem minket irányítanak? Most a függőségekről beszélgetünk, őszintén, ítélkezés nélkül. A függőség szóról legtöbbször szélsőséges helyzetek jutnak eszünkbe. Alkohol, drogok, vagy olyan emberek, akik láthatóan elvesztették az irányítást az életük felett.
1: A valóság azonban sokkal árnyaltabb. A függőség nem mindig feltűnő, és nem mindig rombol látványosan. Gyakran csendesen jelenik meg a mindennapokban, szokások, rutinok és ismétlődő viselkedések formájában.
0: Ott lehet a reggeli első mozdulatban, amikor automatikusan a telefonunkhoz nyúlunk, vagy az esti órákban, amikor már pihennünk kellene. Mégis tovább görgetünk.
1: Ezek a helyzetek önmagunkban ártalmatlannak tűnnek. A kérdés inkább az, hogy mikor lépik át azt a határt, ahol már nem mi döntünk, hanem a megszokás irányít minket.
0: A függőséget gyakran azzal azonosítjuk, hogy valamit nem tudunk abba hagyni. De legalább ennyire fontos az is, hogyan reagálunk, amikor nem érhetjük el azt a tevékenységet.
1: Hol feszültség, nyugtalanság vagy hiányérzet jelenik meg, akkor egy egyszerű szokás már könnyen válhat pszichés szükségletté.
0: A folyamat általában lassú, apró ismétlődésekből épül fel, amelyek idővel automatikussá válnak.
1: És éppen ezt teszi nehezen felismerhetővé, a változás fokozatos, szinte észrevétlen.
0: A klasszikus függőségek, alkohol, drog vagy szerencsejáték továbbra is komoly társadalmi problémát jelentenek.
1: A modern életforma azonban új típusú függőségeket is létrehozott. A digitális eszközök folyamatos használata, a közösségi média vagy az online jelenlét mind olyan ingereket kínálnak, amelyek könnyen szokássá válhatnak.
0: A folyamatos értesítések és visszajelzések apró jutalmazási mechanizmusokat indítanak el az agyban. Ez pedig ismétlésre ösztönöz.
1: Hasonló módon válhat függőségé a túlzott munkavégzés vagy a folyamatos megfelelési kényszer is, amikor az önértékelés kizárólag a teljesítménytől függ.
0: A függőség hátterében sokszor nem maga a tevékenység áll, hanem az a belső állapot, amelyet kezelni próbálunk.
1: Stressz, magány, szorongás, érzelmi túlterheltség. Az ember természetesen keresi azt, ami átmeneti megkönnyebbülést ad.
0: Ezért a függőség kezdetben gyakran segítségnek tűnik.
1: Később azonban a megkönnyebbülés rövidebbé válik, miközben a szükség egyre erősebb lesz.
0: A függőség nem mindig jár együtt látványos változásokkal. Sok érintett kívülről sikeresnek és kiegyensúlyozottnak tűnik.
1: A belső jelek azonban megjelenhetnek, tartós fáradtság, ingerlékenység vagy a nyugalom hiánya.
0: Fontos figyelmeztető jel lehet az is, amikor egy viselkedést már titkolni vagy igazolni próbálunk.
1: Ilyenkor érdemes megállni és tudatosan megvizsgálni saját szokásainkat.
0: Egy egyszerű kérdés segíthet. Mi történne, ha egy időre teljesen elhagynánk az adott tevékenységet?
1: Ha ez komoly feszültséget okoz, az arra utalhat, hogy a szokás már túl nagy szerepet tölt be az életünkbe.
0: A függőség fokozatosan alakul ki.
1: És ugyanilyen fokozatosan lehet visszanyerni az egyensúlyt is.
0: A változás első lépése nem a hirtelen lemondás,
1: hanem a felismerés, annak a belátása, hogy valami már nem támogat, hanem korlátoz.
0: Ez a felismerés bátorságot igényel.
1: A segítségkérés pedig nem kudarc, hanem tudatos döntés a változás mellett.
0: A szabadság talán nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk,
1: hanem az, hogy képesek vagyunk felismerni, amikor valami túl nagy hatással van ránk.
0: Érdemes időről időre feltenni a kérdést. Vajon mi irányítjuk a szokásainkat?
1: Vagy lassan a szokásaink irányítanak minket?
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok magatokra.
2: És maradjatok velünk, hiszen folytatjuk a sort. Van még aranyminősítéses podcastünk, amit hallhattok hamarosan itt a 97.5-ön.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a Fehérvári Diáknapok nyertes podcastjeit hallhatjátok. Az előzőekben Lester Linett és Kútfej Dóra függőségekkel kapcsolatos adását hallhattátok, most pedig egy újabb aranyminősítést kapott podcast következik, ami külön díjat is elhozott a Diáknapokról, úgyhogy fogadjátok szeretettel Hedrik Mira és Nagy Fanni adását, amely szintén a függőségről szól. Kicsit másképp.
1: 7 óra 32 perc.
2: 4 óra 56 perc.
1: 6 óra 43 perc.
2: 13 óra 16 perc.
1: Ennyi időt töltünk képernyő előtt egy átlagos nap. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Fanni és Hedrik Mira.
2: A témánk a függőségek.
1: Én az elmúlt egy hétben megfigyeltem, és olyan körülbelül én napi 6 órát szoktam telefonozni, de ugye mivel én digitális vagy edzetelek, így azért egy kicsit több, de a telefonon 6 órát töltök, ami hát szerintem nem a legjobb, mert ez így is sok, de még nem mondanám olyan vészesnek.
2: Igen, igen, egyébként hát elég sok valóban, bevallom, hogy én naponta kb. 4-5 órát szoktam telefonozni, ami nyilván igen, az sem túl egészséges, mert nem kéne ennyit telefonozni egy napon, de egyszerűen annyira a mai világban szerintem a fiatalokat annyira így elragadtatja így a telefon használat, hogy egyszerűen nem tudok más csinálni a napközben.
1: Igen, és ez amúgy nagyon szörnyű. Rengeteg kutatómunkát végeztem, és nagyon sok hát meglepő adatot találtam. Szerinted egy kisgyermek, egy 4 és hát olyan 10 közötti kisgyermek mennyit telefonozik egy nap?
2: Hát ez egyébként nyilván a szülőtől is függ, hogy mennyire engedi neki, de szerintem van, hogy egy 2-3 órát azért szokott.
1: 4 óra az átlag egy kisgyermeknél, ami hát szerintem nagyon nem egészséges. Rengetegszer látok amúgy olyat is, hogy kisgyermekek akár egy étterembe evés közben figyelik a telefont, de olyan pici gyerekeket képzel, hogy ilyen, tehát ilyen 1-2-3, tehát nagyon pici. És számomra, nem tudom, nekem ez olyan rossz látni, mert például én egészen 7. koromig nem kaphattam telefont, és egészen, hát mikor 9. jöttem, akkor lehetett közösségi média oldal letöltve a telefonomon. Nagyon sokat könyörögtem anyukámnak, de nem engedte, és amúgy nagyon hálás vagyok ezért, hogy nem engedte meg, mert szerintem, amiket látok az interneten, és amiket hallok, mert édesanyukám tanár, és rengeteg mindent szokott mesélni, nagyon durván a mai fiatalabb generációkat befolyásolja az internet és a telefon használat.
2: Igen, igen, és ez tényleg így van, és én azt is ugye észrevettem, hogy tudod, csak így lapozod a videókat a telefonon, és csak így nézed, és minden egyes alkalommal, amikor nézel egy új videót, akkor ugye ilyen dopamin képződik az agyadban.
1: Igen, igen.
2: Ez ugye káros tud lenni olyan szinten, hogyha például mondjuk valamire huzamosabb ideig kell figyelned, igen, akkor arra ugye nem tudsz nagyon koncentrálni, mert valaminek kell valami újdonságnak lennie benne. Tehát, hogy tegyük fel, most van egy 2 órás film, és te nem tudsz 2 órán keresztül csak arra az egy dologra, igen, koncentrálni.
1: Erre hoznék is egy példát, ezt magamon tapasztaltam, hogy én nagyon hatalmas nagy filmes vagyok, és én simán megnéztem, ha kell, egy szomba, mit tudom én, 4 filmet, ami olyan, hát egy film manapság olyan másfél óra.
2: Igen.
1: Szóval simán megnéztem 4 egymás után követő 4 másfél órás filmet, de manapság, ugye hát én is pörgetem a TikTokot, nem vagyok álszent, de még az én agyam is érzi azt, hogy nem üli meg a figyelmét egy film. Szóval, hogy olyan szinten kell már az elején egy filmnek izgalmasnak lennie, érdekesnek lennie, hogy megtartsa a figyelmet. És szerintem manapság, akik filmeket készítenek, ezekre nagyon kell ügyelniük.
2: Igen.
1: Mert ugye, ahogy pörgetjük a TikTokot, minden egyes videóval újabb ingereket kapunk, és igazából ez nem csak a TikTokra igaz, hanem ugyanúgy igaz a YouTube Shorts, meg az ilyen kis apró videókra, amik nem tudom 2-től 15 másodpercig vannak, de azok is simán megragadják az embert, és mindig más, és tényleg már én is észreveszem magamon, hogy nem mindig köt le egy film.
2: Igen, és én is a napokban figyeltem azt, hogy éppen most nézem a kedvenc sorozatomat, és tényleg én szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas sorozat, de akár 45 perc, és akár egy órás, vagy másfél órás egy film, én 15 percenként, vagy 20 percenként nekem föl kell állnom, el kell mennem valahova, innom igen, kell, igen, vagy meg kell nyitnom, egyszerűen megnyitom a telefont, és elkezdek telefonozni, mert nem tudok húzamosabb ideig a igen, filmre koncentrálni. És hiába nagyon izgalmas, és azt szeretném nézni, de valahogy nem tudom nézni, mert nem köt le.
0: A Nyertes Podcast hamarosan folytatódik itt a 97.5-ön.
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
0: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a fehérvári diáknapok nyertes podcastjait hallhatjátok, és ugye az előzőekben már Mira és Fanni adását elkezdtük, most pedig folytatjuk, mert hogy még van mit mondani a fiataloknak arról, hogy milyen is az a függőség.
1: Szóval én tudnék hozni egy közvetlen ismerősömnek a példáját, a fia 9 éves, és olyan szinten rá van függve ezekre az elektronikai eszközökre, a játékokra, hogy az már úgymond látszik is rajta. Ez a kisfiú, egy nagyon intelligens kisfiú, de most már látszik rajta, hogy őt se köti le annyira a tanulás, vagy egy film, hogy ne érne a telefonhoz. És természetesen a szülőnek is köze van hozzá.
2: Igen.
1: De képzeld el, hogy olyan szinten, mert ugye én szoktam találkozni a kisfiúval, és olyan szinten, hogy ő már oviban tök ügyesen számolt. Tehát úgy adta össze a négyegyű számokat, mint a húzat. Én csak lestem. És most már viszont nehezére esik ez, hogy összeadja a négyegyű számokat. És konkrétan szerintem ezek a játékok, maga az internet a gyerekeknek az agysejteit öli, és úgymond butítja a gyerekeket.
2: Tényleg így van. És hát hozzáteszem, hogy nekem is van egy ismerősöm. Igaz, hogy ő most lépett be így a felnőtt korba, de hogy nem szokott nagyon sokat otthon lenni, úgy tudom, de hétvégente általában otthon van. És nagyon durva, de hogy így napi szinten reggeltől, amikor fel kell, estig, amíg le nem fekszik, játszik. És folyamatosan Xboxozik, tolja a játékokat, és le se teszi. És pont beszéltem a szüleivel, hogy meg a szülei is mondták, hogy ez egyáltalán nem egészséges, és hogy kéne vele beszélni, hogy amúgy le kéne raknia, tudod, mert hogy ezért ez így teljesen így megöli az egész emberi lényét. Meg magamon is észre szoktam venni, tudod, hogyha sokáig telefonozok, vagy sokáig vagyok képernyő előtt, hogyha leteszem, akkor így teljesen más világba csöppenek bele, úgymond. Tehát, hogy olyan érzésem
1: van. Nem a valóság.
2: Van, igen, olyan érzésem van, mintha nem a jelenben lennék, hanem valahol máshol.
1: Nekem is szokottam úgy ilyen lenni. Én azt vettem magamon észre, hogy tanulás közben rengetegszer nyúlok a telefonhoz, és az olyan szinten hátráltat, hogy mondjuk elkezdem délután 4-kor, és akkor este 8-kor ott vagyok, hogy amúgy semmit nem tanultam, de már lepörgettem, nem tudom, egy ezer sornyi TikTok videót.
2: Igen.
1: És hogy ez olyan szinten ijesztő, hogy be tudja kebelezni az embert, és anyukámnak a példáját tudnám felhozni, hogy a telefon használat, a telefonfüggőség egyenlő a drogfüggőséggel. Az ember elkezd telefonozni már kicsiként, és mivel a technológia fejlődik, így jönnek az új információk, jönnek az új social media oldalak, és ezáltal, mint ahogy igazából nem csak a drogok, hanem akár egy cigarettára, ugyanúgy erre is rá lehet szokni. Tehát, hogy ha belegondol az ember, hogy egy cigarettába beleszív először is, és megtetszik neki, és még többet beleszív, még többet, és ott vagyunk, hogy most már lassan 2 éve az illető láncdohányos. Szóval ugyanúgy rá lehet függni a telefonra, mint bármilyen káros szerre, és szerintem valamikor egy túlzott telefonhasználat akár egy droggal is felér, tehát olyan szinten károsítja a gyermekeknek a fejlődését és az agysejtjeit. Ugye az elején említettük azokat a hatalmas számokat. Ha belegondol az ember, hogy naponta mennyi időt veszel az életéből, hogy ahelyett bármit csinálhatna, én már próbálok leszokni, és azóta olvasok. De ha belegondol az ember, hogy mit tudom én mondjuk ma eddig 4 órát töltöttem a telefonomon, azt a 4 órát tölthetem volna akár hasznosabban is, mondjuk egy könyv olvasásával.
2: Igen, vagy akár elmész sportolni, vagy főzöl, vagy bármit, csinálod a házi munkát.
1: Igen, szinte igazából bármi hasznosabban eltölthettem volna.
2: Persze.
1: De természetesen van ennek a másik fele, hogyha egy illető online dolgozik, vagy valamilyen gép, vagy telefon, vagy ilyesmi szükséges, de hát akkor sem egészséges amúgy ennyit képernyő előtt tölteni.
2: Igen, meg hát ugye nyilván ez a személynek is káros, meg sok mindennek, most beszélhetnénk erről, de szerintem ezzel mindenki tisztában van. Még annyit szerettem volna ehhez a dologhoz hozzáfűzni, hogy most mindenki mondja, hogy tudjátok, mennyivel jobb volt, amikor még nem volt ez a telefon, meg amíg ilyen internetes világ nem létezett, és hogy mennyivel jobb lenne akkor élni, vagy azt, hogy mit tudom én, kipróbálni, hogy akkor élsz. Viszont én azt gondolom, hogy ha megpróbálnánk megteremteni azt az utóbbi, vagy hát azt a régebbi világot, az nem feltétlenül lenne lehetséges, mert hiába van az, hogy mondjuk te leszoknál a telefonról, de szerintem addig nem tudsz róla úgymond így leszokni, vagy letenni véglegesen, amíg a környezetedben mindenki más telefonozik. És szerintem ez megvalósítható lenne, de csak akkor, hogyha mindenki a fejébe venné ezt, és senki nem telefonozna többet.
1: Összeszedtünk pár tippet, hogy mit tehetnénk telefonozás helyett.
2: Akár tudtok olvasni.
1: Vagy a szabadba lenni, sportolni.
2: Vagy akár társasjátékozni a családdal.
1: Akár egy új hobbit kipróbálni.
0: Nektek hogy tetszett? Írjátok meg nekünk. Közben pedig már megyünk is tovább, hiszen hamarosan következik a kategória győztes aranyminősítést kapott podcast adás itt a 97.5-ön.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello benne, pedig a Fehérvári Diáknapok nyertes podcastjait hallhatjátok, és bizony most jön a kategória győztes, az extra abszolút győztesnek is nevezhető podcast adás, ami amellett, hogy arany minősítést kapott, ugye kiemelt helyen szerepel. Ez pedig nem más, mint Bali Villő, Kovács Jázmin és Sarf Janka adása, ami a fiúk és a lányok viselkedési különbségeivel, a sztereotípiákkal foglalkozik. De még mielőtt a nyertes adást meghallgatjuk együtt, előtte azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes beszélgetni az alkotókkal. Itt van a stúdióban Bali Villő, Sarf Janka és Kovács Jázmin. És hát gratulálok, elsősorban nagyon-nagyon nagy dolog kategória győztesnek lenni. És hát nem is kezdhetnék mással, mint hogy miért pont ezt a témát választottátok a podcasteteknek.
1: Elsősorban azért, mert négy téma volt, amik közül lehetett választani. Ugye az AI, a fiúk és lányok, a függőségek, vagy egy generációk közötti kommunikációs téma. És azért választottuk ezt, mert szerintünk erről jobban lehet beszélni, és többet tudunk így hozzátenni személyes tapasztalatokból.
2: Meg szerintem az is, hogy a többi az nem lehet benne annyira extrát mondani, meg már olyan kicsit lerágott csont.
1: Főleg
2: mármint nem az, hogy ne lenne releváns, csak már annyi interjú meg minden van ezzel kapcsolatban, hogy most mi újat tudnánk még ehhez hozzáfűzni.
0: Tudtatok volna hosszabban is beszélni a témáról, gondolom.
3: Igen, mert az elején például egy kicsit nehezebben ment, hogy elkezdjük, meg így bele kellett lendülnünk az egészbe, de utána pedig már annyira sokat vettünk fel, hogy ilyen 15 perces volt az egész,
1: igen,
3: szóval úgy kellett
1: kivágni. 10 perces volt.
3: Igen, és úgy kellett kivágni belőle.
2: Hát meg a 15 percen is úgy álltunk meg, hogy most ehhez még hozzá tudnám fűzni ezt, meg azt, meg amaz, de ennél hosszabb, de itt pont le lehet zárni, és ennél hosszabbnak nem kéne lennie.
0: Mi lett volna még, amit kibeszéltetek volna?
1: Szerintem, ami így teljesen kimaradt, az így a fiú-lány barátság.
3: Igen. Az még jó lett volna mondjuk átbeszélni, de hát nem volt már időnk.
1: Igen.
0: Lesz folytatás?
3: Én személy szerint szeretnék csinálni folytatást ebből, mert szerintem erről nagyon sokat lehet beszélni erről a témáról, meg engem nagyon is érdekel.
1: Igen, ahogy előbb mondtuk, még sok téma van, amit nem is érintettünk.
3: Igen.
2: Hát meg ugye akár teljesen más témáról is én tök szívesen csinálnék. Mármint, hogy nem csak ez a fiúk, lányok, hanem akármi más.
3: Amúgy én is csinálnék másfajta ilyen podcastet, de például teljesen más témáról, nem is tudom, mondjuk ilyen ruhákról, vagy hogy mik a trendek.
2: Igen, tehát mondjuk nem is feltétlenül ilyen komolyabbról, mert mondjuk ez a fiúk-lányok az egy kicsit komolyabb. Nyilván erről is még tudnánk beszélni, ugye, amit mondtunk korábban, de hogy...
3: Ami
2: de
3: mondjuk a mi korcsoportunkat is érinti.
2: Igen, tehát hogy ilyen kis lájtosabb témákat is, amiről csak úgy szimplán itt csevegni igazából.
0: Mit gondoltok, nehéz műfaj a podcast?
2: Szóval, amúgy amikor megbeszéltük, hogy akkor podcastet csinálunk, akkor én egyébként azt gondoltam, hogy ez egy nehéz műfaj, meg azért még most is úgy gondolom, mert azért, tehát nekünk is így az elején ugye ilyen döcögősebben ment, mert meg ugye ez egy, most mi egy 10 perces dolgot csináltunk, de azért oda kell figyelni arra, hogy mondjuk ne mondj el egy dolgot 5-ször, tehát ne ismételd meg magadat kismilliószor, meg hogy fenntartsd az érdeklődést, és hogy úgy fogalmaz, hogy értsék az emberek, és hogy, tehát, hogy követhető legyen a dolog, tehát hogy azért kicsit oda kell figyelni arra, hogy beszélsz, mert nem az van, hogy mondjuk egy interjú és kérdéseket felteszel és kapsz rá választ, vagy tőled kérdeznek valamit és adsz rá választ, hanem oda kell figyelni.
1: Szépen vezetni kell, hogy
2: igen.
3: Tényleg nagyon meg kell fogalmazni azt a fejedben, hogy mit fogsz mondani.
2: Igen. Úgyhogy szerintem egyébként nehéz műfaj, viszont szórakoztató csinálni és meghallgatni is.
0: Sok sikert, csak így tovább. És most jöjjön a várva várt podcast.
3: Ha egy lány agresszív, hisztis. Ha egy fiú agresszív, férfias.
1: Ha egy fiú érzékeny, gyenge. Ha egy lány érzékeny, normális.
2: Ha egy fiú azt meg valami mélyet, bátor. Ha egy lány azt meg valami mélyet, figyelemélyes. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Jázmin, Sarf Janka és Bali Villő. A mai témánk a fiúk és lányok viselkedésének különbségei és az ehhez kapcsolódó sztereotípiák. És ugye nem véletlenül azzal kezdtük a műsort, hogy ilyen sztereotípia párokat mondunk el, és ezekből az első ugye az agresszióról szólt, ugye, hogyha egy férfi agresszív, akkor férfias, ha pedig egy lány agresszív, akkor meg hiszt is.
3: Szerintem ez amúgy nem igaz, mert mint a lányok szemszögét nézve, mert attól, hogy egy lány agresszív, az nem azt jelenti, hogy hiszt is feltétlenül, hanem neki is lehet rossz napja például, és csak lehet szimplán, hogy történt vele valami, és akkor most egy kicsit feszültebb. De szerintem ez a fiúkra is vonatkozik, nem tudom. Számomra egyáltalán nem férfias, ha egy fiú agresszív, szerintem az inkább ijesztő. Mert ha most oda csap az asztalra egyet, hogy miért nincs készen a vacsora, akkor az nagyon férfias, tényleg. Szóval számomra ez így egyáltalán nem. És hogyha egy lány agresszív, én amúgy nem is nagyon tudok elképzelni lányokat nagyon így, hogy ilyen agresszív.
1: Igen, ez is a sztereotípia.
2: Igen, tehát hogy nekem egyébként arról, hogyha agresszív valaki, arról az első gondoltam az volt, hogy úgy agresszív, hogy na most megverem, és hogy valakit, hogy fizikailag bántalmazza valakit, és hogy nekem az agresszióról ez jutott eszembe. De valójában ez egy ilyen, szóval az, hogy valaki agresszív, az több dologban nyilvánulhat meg, mert például úgy is lehet valaki agresszív, hogy mondjuk szóban bánt valakit, vagy tényleg szimplán csak mondjuk nagyon idegben van valami, és rossz kedve van, és akár még barátoknak is tehet egy, szóval ilyen bunkóbb hangnembe valamit, ami esetleg lehet kicsit ilyen agresszív, és mondjuk nem is úgy szánta, és ez megtörténhet így fiúkkal is, meg lányokkal is, tehát hogy
3: igen, ez nem azt jelenti,
2: hogy a szintől is függ meg, hogy miben nyilvánul.
3: Igen, ez nem azt jelenti, hogy most ettől hisztis lesz egy lány, hanem igazából ezzel saját magát minősíti a személy, most így lányokról is, meg fiúkról is beszélve, ha te most elkezdesz ilyen agresszívan beszélni a másikhoz, az nem jelenti azt, hogy férfias leszel tőle, vagy pedig hiszt is, hanem inkább azt jelenti, hogy neked van valami bajod saját magaddal, és ezért inkább másokat bántasz.
1: Ja, ezt kivetíted másokra.
2: Igen, meg nekem a másik, hogy ha egy férfi agresszív, akkor férfias. Erről a másik, amit eszembe jutott, amit elkezdtem mondani, hogy ugye neked nem jön be az, hogyha egy, szerintem nem is férfias az, hogyha valaki agresszív, hogy az is úgymond agresszív, hogyha valaki nagyon agresszíven közeledik, tehát hogy nagyon nyomulós.
3: Igen,
2: és például szerintem az nagyon-nagyon kellemetlen.
3: Igen, mert most képzeld el, hogy így nyomulnak rád, és folyamat üzenget, hogy és
1: ilyen passzív-agresszív.
3: Igen, hogy miért nem ír vissza, meg izé, meg hogy válaszolj azonnal, meg ilyenek.
2: Igen, és ez is agresszív, és ez is egyáltalán agresszív. Nem férfias, és nem szimpatikus, akármelyik nemről legyen szó.
3: Kétségbeesés jeleit mutatja a férfi oldalról. A másik ilyen, amit fel is hoztunk még a műsornak az elején, az az, hogy a fiúk és a lányoknak az érzékenysége. Hogyha egy fiú kimutatja az érzéseit, az gyengeségnek számít, viszont ha egy lány mutatja ki,
1: az akkor igazából normálisnak
3: veszik. De én ezzel nem értek egyet, mert hogy ha egy férfi kimutatja az érzéseit irántad, akkor, mert mint hogy így neked.
1: Az inkább férfiasabb, mint az agresszió, szerintem.
3: Igen, meg az azt jelenti, hogy megbízik benned. Szóval nekem is vannak fiú haverjaim, és ugye elkezdték mondani, elkezdtek így megnyílni nekem, de az elején úgy történt, hogy én próbáltam így érdeklődni, hogy mi van belül, legbelül nekik, hogy mit éreznek. Mert amúgy meg tényleg ebben a világban nőnek fel a fiúk is, hogy ha kimutatod azt, hogy mit érzel, az gyengeségnek számít, amit amúgy nem értek, hogy miért van.
2: Igen, tehát hogy az, hogy az érzéseit valaki kimutassa, az szerintem egyáltalán nem probléma. Nyilván az, hogyha most így valaki ilyen, tehát hogyha fiúnak kellene nyavajogni, hogy jaj, ez is rossz, meg ez is rossz, ennyi minden történik, szóval ezt egy lánynál, szóval ezt egy lányból többször látod, mint egy fiúval, tehát a fiúk ilyet nem szoktak csinálni, de valójában, hogyha valaki állandóan reklamál mindenért, az ugyanúgy zavaró egy lánynál is. Tehát, hogy...
3: Igen, ez meg már átmegy ilyen hisztis kategóriába.
2: Igen, tehát inkább az a hisztis, nem is az, hogyha agresszív valaki, aki mindenen nyavajog.
3: Igen, hanem hogy így folyamatosan mondja, hogy jaj, most azt kéne, hát oké, de azért ezt így egyszer-kétszer így meghallgatod, de amikor már fél éve ezt mondogatja neked, hogy így nyavajgósan, hogy semmilyen pozitív dolgot nem mond.
2: Igen.
3: Hanem inkább csak a problémákat, mert most nem is az, hogy a fiúk is csak a negatívat mondják el, hanem a pozitívat is, hogy például látszódjon már, ha valaki örül, vagy valami. Jó, sírni sem szégyen, meg minden, nem azt mondom, mert ez is az, hogy ugye gyengeség kimutatni az, hogyha sírsz, meg igen, az gyengeségnek igen. Számít. Pedig szerintem amúgy nem, mert mindenkinek vannak érzései, és ezeket, hogyha elnyomják az emberek, akkor az nem egészséges nyilván.
0: Innen folytatódik a podcast hamarosan, itt a 97.5-ön.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig folytatjuk a kategória díjas podcast adást, amelyet a lányok a fehérvári diáknapokra készítettek, és bizony az arany minősítés mellett kiemelt kategóriává vált ez a téma. Nem más, mint a fiúk és a lányok közötti különbségek.
1: Tehát, hogyha valaki sír, akkor szóval akkor ilyen gyengének látszik meg, hogy picit valamilyen szempontból akkor gyenge is. Tehát, hogy mármint, hogy mondjuk mentálisan, mert tehát, hogy értitek, mire gondolok. De hogy inkább az, hogy a lányoknál úgymond kicsit megengedett az, hogy gyengébek legyenek a hölgyek, és akkor az erős férfi megvédi. Szóval nekik inkább az, hogy úgymond nincsen megengedve az, hogy gyengének látszódjanak, vagy gyengének mutatkozzanak. De egyébként meg a fiúk sírnak témával, azzal meg úgy vagyok, hogy szerintem nem probléma, mert mindenkivel történhet olyan dolog, tehát hogy pont az lenne inkább, tehát mondjuk mit tudom én, meghal a nagymama, és akkor fapofával nézi, akkor így, tehát akkor...
2: Az inkább ijesztő, mint hogy elkesírni.
1: Igen, tehát az inkább ijesztő, mint férfias.
3: Meg ha most egy bármilyen
1: de azt is megértem, hogyha mondjuk tudod, hogy erősnek akar mutatkozni, és nem sírtad, hogy ezt is meg tudom érteni, de egy bizonyos mértékig azért kell, mert tényleg, szóval, hogyha van neked egy párod, aki állandóan fapofával van, és azt se tudod, hogy mit gondol, mit érez, szeret, nem szeret, fáj a kislábúja, tehát hogy most ha tényleg így semmit nem látsz rajta, az kellemetlen, szóval.
3: Igen, és ez a baj a fiúknál is például, hogy ebben a világban nőnek fel, hogy gyengeségnek számít, hogyha érzelmeket mutatnak ki. Pedig ez teljesen nem így van, és ezt kéne így a világ felé sugározni, hogy mutassák ki az érzelmeiket, mert ez nem bűn, hanem szerintem ha kimutatja egy fiú neked azt, hogy mit érez, akkor igazán megbízik benned, és nem sebezhetővé válik ilyenkor, hanem azért te is egy támaszt tudsz neki nyújtani.
2: Igen, pont ez is kapcsolódik az, amit a harmadik párként is említettünk, hogyha egy fiú megoszt valami mélyet, akkor bátor, ha viszont egy lány megoszt valami mélyet, akkor ilyen figyeleméhes. Ez talán azért is van, mert mondjuk a lányokra sokkal jobban jellemző, hogy megosztják az érzelmeiket, meg a gondolataikat, meg jobban szeretnek így beszélni róla. Még a fiúk ugye nem, és hogyha ritkán esetleg megcsinálják, akkor az inkább bátorság.
3: Igen, én például ezért nem nagyon szeretek így folyamatosan csak az érzelmeimről beszélni, mert lehet, hogy az már ilyen figyelem felhívásként, figyelemélységnek számít másoknál, és én ezt mindig szoktam mondani a barátaimnak is, hogy ezt most nem azért csinálom, hogy most figyelem éhes legyek. Jó, mondjuk az igazi barátaim azok
1: igen,
3: tudják
1: tehát,
3: nyilván,
1: nem sajnáltatni akarod magad.
3: Igen, nem sajnáltatni szeretném magamat, hanem csak egyszerűen én is szeretek beszélni az érzéseimről, még a fiúknál ez amúgy nem annyira jellemző, és szerintem ezért számít bátor dolognak, hogyha ők megosztanak valami mély dolgot, mert ők nem beszélnek erről sokat.
1: Amúgy, ha belegondoltok, akkor ez a két ilyen sztereotípia kicsit ellentmondásos, mert most akkor gyengeségnek tartják azt, hogyha a fiúk nagyon beszélnek az érzelmeikről, vagy sokat beszélnek az érzelmeikről, de aztán az meg egy bátor dolog, hogyha megosztanak valami mélyet, tehát az, hogyha beszélnek az érzelmeikről. Viszont most így a lány oldalra visszatérve, tehát, hogy jaj, a lányok, hogyha megosztanak valami mélyet, akkor túlérzékenyek, meg hogy ilyen figyeleméhesek, ugye sajnáltatni akarják magukat, meg ilyesmi. Szerintem meg ez például azért baromság, mert tényleg van olyan, aki sajnáltatni akarja magát, de alapvetően ugye a lányok jobban kimutatják az érzelmeiket, mint már sokszor elmondtuk, és nekik ez az ilyen, ez a módjuk arra, hogy így földolgozzák a dolgokat, hogy beszélnek róla. Kibeszélik, és hogy megbeszélik ezeket a dolgokat, és én nem gondolom, hogy valaki attól sajnáltatná magát, hogy megosztja az érzéseit, akár rosszak, akár jók, és hogy beszél róluk.
3: Ha egy fiú agresszív, nem feltétlen férfias, sőt, lehet még ijesztő is. Ha egy lány agresszív, talán nem is hisztis, csak rossz napja van.
2: Ha egy lány érzékeny, az megszokott, és nem is baj, érzelmek nélkül nem lehet élni. Ha egy fiú érzékeny, attól nem lesz gyenge, sőt, lehet erősebb az átlagnál.
1: Ha egy fiú megoszt valami mélyet, tényleg bátor, megmeri mutatni egy másik oldalát. Ha egy lány megoszt valami mélyet, attól nem önsajnáló, csak szeretne tovább lépni.
0: Reméljük, hogy nektek is tetszettek ezek a podcastek, és legalább egy kicsit elgondolkodtok ezeken a témákon. Ha netalántán lenne véleményetek, nyugodtan megírhatjátok nekünk Instagram, Facebook oldalunkon, és ha megjött a kedvetek a podcast készítéséhez, hát arra is van lehetőség, mert hogy rádiózni menő, és ki lehet próbálni, hogy mennyire könnyű esetleg egy témában szabadon beszélgetni, majd abból egy jó kis adást összerakni. Nem kis feladat, de bárki megpróbálhatja. Akár te is. Ne feledjétek, 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
6: Ez a legkirályabb rádió.
7: Minden vannak a legjobb zenéi.
8: 97.5 Táska Rádió.
9: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 21 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozás láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A környezetre, és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Albafehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem van.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön, nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.
4: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
5: Táska Rádió. Te is beleférsz.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a balkezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesíteti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a roboketet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázon macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében, vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan exotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomta őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 97.5 Táskerádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czajna Natina, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogy a döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
2: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor ne hessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
0: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
1: A harmadik szituációnk, amikor túlfáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
2: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
0: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél-e. Ha kicsit ferdítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
1: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
4: Ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reinic Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat. Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe, az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefon görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancsi listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feráknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakola a zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkotta park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagia Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkiszkék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált koromfeketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
5: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
3: Ez a Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 22 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat, lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a Hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a Hold és a Nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodilbörtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt, fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehér

0: neved külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de itt nincs már.
1: Mert aki ma velem, az nincs.
2: Egyszer kitúra tötődik a tár.
0: Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem.
2: De holnaptól hozzá már kötődni kár.
0: Hurikán, unikum, buti, tájnkulizunk.
2: Egy pohár hely.
0: Betonkész állapotban voltunk, leszünk is.
2: Hogy a

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Önkénteseket várnak a székesfehérvári királyi napokra. Következő hónapban teljes napfogyatkozást láthatunk Európában. Krokodilokkal őrzött börtönt hoznak létre Izraelben. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A székesfehérvári közösségi és kulturális központ önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen részt vesznek a székesfehérvári királyi napok programjainak megvalósításában. A rendezvény sikeres lebonyolításához számos helyszínen és feladatkörben számítanak a segítőkre. Egy jó program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlenek az önkéntesek. A székesfehérvári királyi napok összművészeti programsorozatban évek óta több száz önkéntes vesz részt. A fiatal és sokat tapasztalt fehérváriak együtt tesznek meg mindent azért, hogy a színes, szórakoztató tartalmas programokon mindenki jól érezze magát. Már csak pár nap van az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat, lehetőségünk a napfogyatkozás megcsodálására. Például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold, pontosan a Föld és a Nap közé kerül. Teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Európában ilyesmire utoljára 27 éve, 1999-ben volt példa. Minél közelebb vagyunk a teljes napfogyatkozás pályájának közepéhez, annál tovább csodálhatjuk meg a teljes napfogyatkozást. A leghosszabb periódus 2026-ban Izland legészakibb részén lesz tapasztalható. Érdemes megemlíteni, hogy kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad megnézni a teljes napfogyatkozást, amit az érintett területeken is be lehet majd szerezni. Az esemény ideje alatt a nap körül ekkor feltűnik a korona, miközben a közeli csillagok és bolygók is láthatóvá válnak. Bár a hold 400-szoros kisebb a napnál, körülbelül 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami azt eredményezi, hogy a Földről nézve a hold és a nap nagyjából azonos méretűnek tűnik az égen. Írja a NASA. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszilídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Írja az MTI az izraeli média jelentései alapján. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra. A és tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről is. Ezért a hatóság nem javasolta a terv megvalósítását. Idil Szémán környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta a Ben-Gvir elképzelését. Instagram fiókján osztotta meg a Nobu Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte. A színésznő látható sejemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették. A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsolt. Fűzték a bejegyzéshez.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Hazai rangadóval kezdi a 2026-27-es idényt az Alba Fehérvár. A nyáron alaposan átalakult fehérvári kosarasok játékkerete amerikai irányítóval erősödött. A jelentős európai múlttal rendelkező Joshua Scott érkezik a Királyok városába. Eldőlt, hogy a szeptember végén induló új idényt rögtön hazai rangadóval kezdi a csapat. A nyitó fordulóban az Egis körben látogat az Alba régia sportcsarnokba.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani. A felhős időben légmozgás nem valószínű. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 95.7.
1: All the time.
2: Táska Rádió.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. És ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A mikrofonnál Winter Diana. 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. A Folklore az amerikai énekes dalszerző 8. stúdióalbuma, amely teljes egészében a karantén alatt készült, és óriási népszerűségre tett szert. A korong sikere akkoriban 4 éve nem látott sikert aratott a Billboard 200 történetében, hiszen addig 2016-ban fordult elő utoljára, hogy egy előadó legalább 6 hétig vezesse az amerikai kislemezlistát. Előzőleg Drake Views című albuma 13 héten át volt a toppon. Az album tehát több mint 6 héten át vezette a Billboard Hot 200-at. Heti bontást tekintve pedig 2020 legjobban fogyó albuma lett. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. A színész a város utcáin bukkant fel új filmjének gótikus hangulatú főhőse, Ebenezer Scrooge-ként. Kórhű öltözékben, vastag téli kabátban, cilinderrel a fején lépett ki egy rögtönzött, műhóval borított üzletből, amelynek homlokzatán a Dickens klasszikusból ismert Scrooge and Marley felirat tiszegett. A november 13-án mozikba kerülő Ebenezer az első olyan nagy stúdiós hollywoodi produkció az elmúlt 8 évben, amelyben Johnny Depp szerepet kapott. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást, a múlt hétvégére tették át legutóbb az eseményt, de a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartották meg. A sporteseményt a tervek szerint augusztus 1-én rendezik. A francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben lép életbe elsőként Európában. A törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük, ami heves vitát váltott ki. A szöveg nem irányoz elő semmilyen büntetést a gyermekek vagy szüleik számára. Konkrétan a platformokra hárul, hogy életkor ellenőrző rendszert vezessenek be, akár több fajta és egyszerre, hogy a felhasználóknak legyen választási lehetőségük. Ritka vendég bukkanhatott fel az Adrián. Az Adria észak-dalmáciai részén a horvátországi Pasman szigetének keleti partjainál egy szemtanú, egy mintegy 2 méter hosszú, szürke mediterrán barátfókát látott. A szakemberek egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy valóban a világ egyik legritkább fókafajáról van-e szó, ezért arra kérték a térségben hajózókat és fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést jelezzenek. A mediterrán barátfóka egykor gyakori lakója volt az adriai tengereknek, mára azonban szinte teljesen eltűnt a horvát partokról. Az elmúlt 2 évtizedben ugyanakkor több alkalommal is láttak magányosan kóborló példányokat. A horvát népnyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat, főként halakkal, polipokkal és rákfélékkel táplálkozik.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kínában az Abbafehérvár KC megkezdte a felkészülést a női kézilabda csapat. A szezon elejé állapotfelméréseket követően az Abbafehérvár KC Kínába Fuxinba utazott edzőtáborba, ahol 2 hetes közös gyakorláson vesz részt a kínai válogatottal. A 2026-2027-es kézilabda szezon Székesfehérvár a Met Arénában indul augusztus 30-án, amikor a férfi és női bajnokok a kupagyőztesek ellen küzdenek meg a szuperkupáért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma napos, komoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, többfelé élénk lehet a szél, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-Afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
2: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
0: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
2: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
2: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
2: Isten?
1: Akár.
2: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
0: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
2: Ilyen kis dagadt ember, aki ülőszámítógépet.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
2: Sims.
1: De az csak egy játék.
2: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
0: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltöz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltöz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled, és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kap be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgözd, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!
3: 97.5 Táskará.

0: 95.8 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került. Amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit haladt másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-set pakolt egymásra. Elsőnek azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, olyan nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatók. Echinacea, házsvirág, aloe, görögszéna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a tropikál tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyavai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is.
2: Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magos ajakápoló, valamint a shea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpesz ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
0: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
1: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az eselesmentes folyékony szappan, az echinacea és a tamanu olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.
3: 95.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
2: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
3: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14 éves sportpóni, ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
2: Miközben beszélgettünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott enni?
3: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolná. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot, jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
2: Különleges gondozást igényelnek?
3: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, hiszen nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
2: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
3: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lovásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs rendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük, túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk, és közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzser korban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5. All the time. Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultan mossa el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamera készletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy szimpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Вторник, Радька.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. És ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A mikrofonnál Winter Diana. 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. A Folklore az amerikai énekes dalszerző 8. stúdióalbuma, amely teljes egészében a karantén alatt készült, és óriási népszerűségre tett szert. A korunk sikere akkoriban 4 éve nem látott sikert aratott a Billboard 200 történetében, hiszen addig 2016-ban fordult elő utoljára, hogy egy előadó legalább 6 hétig vezesse az amerikai kislemezlistát. Előzőleg Drake Views című albuma 13 héten át volt a toppon. Az album tehát több mint 6 héten át vezette a Billboard Hot 200-at. Heti bontást tekintve pedig 2020 legjobban fogyó albuma lett. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. A színész a város utcáin bukkant fel új filmjének gótikus hangulatú főhőse, Ebenezer Scrooge-ként. Kórhű öltözékben, vastag téli kabátban, cilinderrel a fején lépett ki egy rögtönzött, műhóval borított üzletből, amelynek homlokzatán a Dickens klasszikusból ismert Scrooge & Marley felirat díszlegett. A november 13-án mozikba kerülő Ebenezer az első olyan nagy stúdiós hollywoodi produkció az elmúlt 8 évben, amelyben Johnny Depp szerepet kapott. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A múlt hétvégére tették át legutóbb az eseményt, de a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartották meg. A sporteseményt a tervek szerint augusztus 1-én rendezik. A francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben lép életbe, elsőként Európában. A törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük, ami heves vitát váltott ki. A szöveg nem irányoz elő semmilyen büntetést a gyermekek vagy szüleik számára. Konkrétan a platformokra hárul, hogy életkor ellenőrző rendszert vezessenek be, akár több fajtát is egyszerre, hogy a felhasználóknak legyen választási lehetőségük. Ritka vendég bukkanhatott fel az Adrián. Az Adria észak-dalmáciai részén a horvátországi Pasman szigetének keleti partjainál egy szemtanú, egymint egy 2 méter hosszú, szürke mediterrán barátfókát látott. A szakemberek egyelőre nem tudták megerősíteni, hogy valóban a világ egyik legritkább fókafajáról van-e szó. Ezért arra kérték a térségben hajózókat és fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést jelezzenek. A mediterrán barátfóka egykor gyakori lakója volt az adriai tengereknek, már azonban szinte teljesen eltűnt a horvát partokról. Az elmúlt 2 évtizedben ugyanakkor több alkalommal is láttak magányosan kóborló példányokat. A horvát népnyelvben tengeri embernek, tengeri medvének és tengeri barátnak is nevezett állat, főként halakkal, polipokkal és rákfélékkel táplálkozik.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Kínában az Abbafehérvár KC megkezdte a felkészülést a női kézilabda csapat. A szezon elején állapotfelméréseket követően az Abbafehérvár KC Kínába, Fuxinba utazott edzőtáborba, ahol 2 hetes közös gyakorláson vesz részt a kínai válogatottal. A 2026-2027-es kézilabda szezon Székesfehérvár a Met Arénában indul augusztus 30-án, amikor a férfi és női bajnokok a kupagyőztesek ellen küzdenek meg a szuperkupáért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma napos, komoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, többfelé élénk lehet a szél. Napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlen.

0: Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogy őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
1: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodálva határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
0: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajót részenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
1: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolhatott a férfira, akkoriban a repülőbabák védőszentjeként.
0: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
1: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
0: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon! 90.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz. Meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyetértesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos életlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célravezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célravezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as Fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katócsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

ott ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utána karokonok, engedd el, engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék ki nos szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el, engedd el, engedd el.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A szemészeti klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UV-A-t és az UV-B-t. Az UV-B általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta jégbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szemszaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a szemészeti klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb. Hiszen ma már minden optikai termékben rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyd fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted. 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az Államfogók második része. A téli szünet kezdetével és váratlan újabb eseményekkel kezdődik a Gergő és az Államfogók második része.
1: Egy szerencsétlen baleset folytán Gergő az álomvilágba reked, és miközben boglárkáik halálra aggódják magukat, addig Zsófi nyomozásba fog, és különös dolgokat tud meg.
0: A nyomok régi ismerősökhöz és nem várt eseményekhez vezetnek. Közben régi ismerősünk Monyákos Tuba történetét is követhetjük, aki múltját és életének elfeledett részét kutatja.
1: A kis Lidérc közben fontos feladatokat is kap az államfelügyelettől, amik nagyban befolyásolják a későbbi eseményeket.
0: Gergő eközben fogságban esik az álomvilágban, a titokzatos államfogóknál, akik elszakadtak országuktól, és egy barátságtalan tájon kezdtek új életet.
1: A vezetői kezdettől fogva ellenszenvesen viselkedik, és miután Gergő kicsit jobban a mélyére ás a dolgoknak, kideríti, hogy a rossz indulatú vezető nem az, akinek látszik.
0: Az események sodró lendületét viszont beárnyékolja az, hogy végül mindkét világban kiderül. A gyémánt jurtát, a révülők központját veszély fenyegeti.
1: Gergő és Zsófi közös célért, de párhuzamos világban dolgoznak az események megakadályozásán, de nem tudhatjuk, sikerrel járnak-e.
0: A könyvet új és régi szereplők alakítják ugyanolyan szerethetővé és izgalmassá, mint az előző volt.
1: Valamint ebből a könyvből is ugyanannyit lehet tanulni, mint korábbi társából. Felbukkan a megbocsátás, árulás, a tartozni akarás érzése, és hogy soha ne felszínes dolgok alapján ítéljük meg az embereket, valamint az álomlényeket és a révülőket.
2: Y'all

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
3: Hey, this is Charlie Puth.
4: Hi, this is Ricky Iglesias.
5: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
6: 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. És ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A mikrofonnál Winter Diana. 6 éves Taylor Swift karanténalbuma. A Folklore az amerikai énekes dalszerző 8. stúdióalbuma, amely teljes egészében a karantén alatt készült, és óriási népszerűségre tett szert. A korunk sikere akkoriban 4 éve nem látott sikert aratott a Billboard 200 történetében, hiszen addig 2016-ban fordult elő utoljára, hogy egy előadó legalább 6 hétig vezesse az amerikai kislemezlistát. Előzőleg Drake Views című albuma 13 héten át volt a toppon. Az album tehát több mint 6 héten át vezette a Billboard Hot 200-at. Heti bontást tekintve pedig 2020 legjobban fogyó albuma lett. Johnny Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongókat a San Diego-i Comic-Conon. A színész a város utcáin bukkant fel új filmjének gótikus hangulatú főhőse, Ebenezer Scrooge-ként. Kórhű öltözékben, vastag téli kabátban, cilinderrel a fején lépett ki egy rögtönzött, műhóval borított üzletből, amelynek homlokzatán a Dickens klasszikusból ismert Scrooge & Marley felirat díszlegett. A november 13-án mozikba kerülő Ebenezer az első olyan nagy stúdiós hollywoodi produkció az elmúlt 8 évben, amelyben Johnny Depp szerepet kapott. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást, a múlt hétvégére tették át legutóbb az eseményt, de a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartották meg. A sporteseményt a tervek szerint augusztus 1-én rendezik. A francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben lép életbe, elsőként Európában. A törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük, ami heves vitát váltott ki. A szöveg nem irányoz elő semmilyen büntetést a gyermekek vagy szüleik számára. Konkrétan a platformokra